0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kibővítik a katát, segítik a civil szervezeteket. Kritikusan száraz ez az év, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Mellékállásban is a cégeknek is elérhető lesz a kata, igaz a havi tételes adója megduplázódik. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, a társadalom biztosítási védelem érdekében történt az emelés. Ez a főállású katásoknak 100 ezer forintot, a mellékállásúaknál 50 ezer forintot jelent. Az éves bevételi határ 22 millió forintra nő. Bejelentette azt is, hogy januártól bevezetik a vagyonadót. Ez azokat érinti, akik 1 milliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkeznek. A fölött az adó mértéke 1%, 100 milliárd forintnál nagyobb vagyon esetén 1,5% lesz. A Fidesz azt közölte, semmilyen adóemelést nem támogat, a párt szerint Magyarországnak adócsökkentésre van szüksége. Civil szervezetek kaphatnak állami támogatást. A külügyminisztérium által meghirdetett pályázat célja, hogy olyan programokat szervezhessenek, amelyek segítik a társadalom felkészítését külpolitikai, biztonságpolitikai kihívásokra, valamint jobban megismerhetik Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásait. Egyebek mellett workshopra, tanulmányi versenyre, előadássorozatra lehet forrást igényelni. 125 éve nem volt ilyen száraz az év első 9 hónapja. A lehullott csapadék mennyisége 47%-kal maradt el az átlagtól. A Hungarometer szerint szeptemberben országosan mindössze 15 mm csapadék hullott, ezzel a hónap a 7. legszárazabb szeptember volt 1901 óta. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
2: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamos energia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt.
1: Használjuk ki a kellemes kiránduló időt, holnap már nagyobb lehűlés várható. Derült vagy kissé felhős, száraz időnk van, olykor megélénkülhet a szél. 25 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap nyugat felől egy hideg front közelíti meg térségünket. Napközben elszórtan, késő délutántól egyre több helyen érkezik zápor. Főleg a Dunántúlon lesz erős légmozgás. Pénteken már szakadozni fog a felhőzet. Mindössze 15 és 22 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: most Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Lehet, hogy nem vagy gyenge, de ha a szíved a száll a penge,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Pótlóbuszok a 60 Szolnok vonalon. Régészeti leleteket találtak a Tiszában. Szolnoki diákok a robotverseny élmezőnyében. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Szolnokon is tovább bővülhet a textilgyűjtő konténerek hálózata. A városban már 7 helyen adhatjuk le a feleslegessé vált ruhákat és más háztartási textíliákat. A MOHU most ingyenesen biztosít újabb gyűjtőket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek és más közösségeknek. Az összegyűlt ruhák rendszeres elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik a cég, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
2: Ma már országszerte 3500 ilyen textilgyűjtő konténer működik. Támogatjuk azt, hogy ez a gyűjtés ne csak közterületeken, hanem akár zárt helyszíneken, mint például egy munkahely, irodaház, vagy akár iskolában is elérhető legyen, mert ezeknek a közösségek az összefogása az különösen tudja segíteni az országos textilgyűjtést. A textil egy nagyon fontos és nehezen szelektálható hulladék, nagyon rossz, hogyha az bekerül a kommunális kukába, az ugye ott akkor elszennyeződik. Viszont, hogyha bekerül egy ilyen konténerbe, akkor már szelektálva van, így biztos. Köszíthatjuk azt, hogy az visszakerüljön a körforgásba.
1: A szolnoki gyűjtőpontok helyét a MOHU térképes keresőjében találhatjuk meg. Két szolnoki diákcsapat is az élmezőnyben végzett a Budapesti Nemzetközi Robotikai Versenyen, számolt be a szoljon.hu. A Jendrassy György Gépipari Technikum tanulói robotszumóban indultak a Robotex Hungary versenyén. Az 1 kilós, 19 év alatti kategóriában Andó Hunor és Holló Csaba negyedik lett. A 3 kilós robotok között Fülöp Bence és Balaska Attila az 5. helyet szerezte meg. Ebben a kategóriában nincs korhatár, így a szolnoki középiskolások felnőttekkel is versenyeztek. A budapesti eseményen összesen 110 csapat indult 5 kategóriában. A szolnoki kertvárosi óvodások kirándulására gyűjtöttek a kertvárosi kerekezőn, írja szoljon.hu. A szülők süteményeket készítettek a jótékonysági vásárra, az ebből befolyt pénzt fordítják a gyerekek közös programjára. A családi napon kerékpározás, népi játékok, kézműves foglalkozások és labdajátékok várták az érdeklődőket. A különböző feladatok teljesítéséért tombola jegyeket lehetett szerezni. A nyereményeket helyiek ajánlották fel. A rendezvényen a petánkot is ki lehetett próbálni. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
3: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi. Ami szintén az idei évnek a zászlós hajója, az a zöld energia. Ez is egy fontos cél, és egy fontos irány, amiben az elkövetkezendő évek során az energiatermelésnek mennie kell.
1: Megyénkben a kiskörei vízerőművet lehet majd bejárni az erőművek éjszakáján. Több korszakból származó régészeti leleteket találtak a Tisza alacsony vízállása miatt szabaddá vált medrében Szolnoknál, írja a szoljon.hu. A Damjanich János Múzeum szakemberei az 1562-ben épült törökkori híd maradványainál kutattak. Előkerült egy egészben megmaradt zöldmázas törökkori tálka, egy bronzkori edény darabja, valamint muskétagolyók és egy mamut csont is. A kutató egy korábban eltűntnek hitt törökkori cölöp sort is megtaláltak. A leleteket a múzeumba viszik további vizsgálatra. A szakemberek arra kérik az embereket, hogy a mederben talált tárgyakat ne mozdítsák el, hanem értesítsék a múzeumot. Lezárult a nyomozás annak a 6 fős román bűnbandának az ügyében, amely több magyarországi elektronikai üzletet is kinézett magának. Olvasható a szoljon.hu-n. A férfiak két békési üzletnél is terepszemlit tartottak, Szolnokon pedig egy áruház vész kijáratát próbálták felfeszíteni. Bejutni nem tudtak, de közel 2 millió forintos kárt okoztak. Rákóczi falván és Dombegyházon egy-egy autóról rendszámot is leszereltek, ezeket saját járműveiken használták. A 6 férfit Németországban, Romániában és Magyarországon fogták el. Mindannyian letartóztatásban vannak, a rendőrség vádemelést javasol ellenük. Pótlóbuszok közlekednek péntektől a 60 Szolnok vasútvonal egy részén karbantartás miatt, közölte a MÁV csoport. Október 9-től 15-ig 60 és Jászberény, október 16-tól 18-ig Jászberény és Újszász között kell buszokra átszállni. A 10 napos munka során több mint 13 kilométeren szabályozzák a vágányokat, mintegy 300 talpfát cserélnek, illetve Jászberényben egy váltót is felújítanak. A karbantartással közel 5 kilométeren szüntetik meg a sebességkorlátozásokat. Október 19-től ismét vonatok járnak majd a teljes vonalon. Aludj máskor néven rendeznek 24 órás vetélkedőt a szolnoki középiskolásoknak péntektől, tudatták a szervezők. A verseny reggel 9-kor kezdődik a Széchenyi István gimnáziumban, és másnap reggelig tart. A csapatok műveltségi, sportos, zenés, táncos, ügyességi és kreatív feladatokat oldanak meg. A vetélkedő 2000-ben Szolnokról indult, azóta az ország több városában is megrendezték. A programot idén a Szolnokvárosi Diákok Tanácsa szervezi a város segítségével. A környéken élőktől előre türelmet kérnek. 28 felsőoktatási intézményben indult el az egyetemi filmklubok új évada. A hallgatók ebben a fél évben is ingyenesen nézhetik meg a magyar filmtörténet klasszikusait. A kezdeményezéshez budapesti, vidéki és határon túli egyetemek is csatlakoztak, a vetítéseken pedig neves filmes alkotókkal is találkozhatnak, mondta rádiónknak Horváth Csaba, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikáció igazgatója.
4: Összesen csaknem 200 vetítés lesz. A Filmjó egyetemi filmklubok helyi vezetői egy 153 filmből álló listáról választhatják ki, hogy mit szeretnének vetíteni. A filmek között kortárs sikerek és megvonhatatlan klasszikusok is szerepelnek, sok esetben az NFI Filmarchívum és az NFI Filmlabor által felújítva, kiváló kép- és hangminőségben. Hogy néhány konkrét példát is mondjak, az idei Oscar nevezett Csendes barát épp úgy látható lesz, mint a Kultikus kontroll, az emblematikus Megáll az idő vagy a legendás Fehér Lófia című animáció.
1: Idén is fokozottan ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A kormányhivatalok többek között azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. Ma is főként napos időben lesz részünk, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, néhol kisebb eső kialakulhat. Holnap egy hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának. Ma és holnap 26-27 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel minimum 4-9 fokot mérhetünk.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Jó reggelt az év 280. napján, október 7-e van szerda, Amáliák szülinaposok sok boldogságot kedves ünnepeltek. 6 óra múlt 11 perccel, Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Mindjárt a Backstreet Boys, előttük még Roy és Ádám, most pedig Alex Gaudino jön.
0: Best FM.

0: Ezt a FM a legjobb zenék. Jó reggelt, friss infók úton lévőknek.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: A 66-os főút pécsi szakaszán Mánfa irányába a 2-es kilométernél egy víznyelő átépítése miatt lezárták az egyik sávot. A 442-es főúton Szolnoktól délre Martfű és Rákóczi-Újfalu között útkarbantartók dolgoznak a 14-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon. A hónap végéig napközben jelzőőrök irányítják a forgalmat. Egyelőre ennyi, és ha dugó baleset lenne, várom a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re. Mosolygósan megy tovább a szerda reggel. Jön Lili Allen és a Smile.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Használjuk ki az indián nyár utolsó napját, október 7 szerda, holnap hideg fronttal nyit az igazi ősz. Részletes időjárás jelentés és friss infók a hírekben rögtön fél hét. Jó reggelt, Shaggy és az Angel folytatja nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Bővülhet a textilgyűjtő konténerek hálózata. Szolnoki diákok a robotverseny élmezőnyében sütivásárral segítették a szolnoki óvodásokat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Szolnokon is tovább bővülhet a textilgyűjtő konténerek hálózata. A városban már 7 helyen adhatjuk le a feleslegessé vált ruhákat és más háztartási textíliákat. A MOHU most ingyenesen biztosít újabb gyűjtőket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek és más közösségeknek. Az összegyűlt ruhák rendszeres elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik a cég, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője. A szolnoki gyűjtőpontok helyét a MOHU térképes keresőjében találhatjuk meg. Két szolnoki diákcsapat is az élmezőnyben végzett a budapesti nemzetközi robotikai versenyen, számolt be a szoljon.hu. A Jendrassy György gépipari technikum tanulói robotszumóban indultak a Robotex Hungary versenyén. Az 1 kilós, 19 év alatti kategóriában Andó Hunor és Holló Csaba negyedik lett. A 3 kilós robotok között Fülöp Bence és Balaska Attila az 5. helyet szerezte meg. Ebben a kategóriában nincs korhatár, így a szolnoki középiskolások felnőttekkel is versenyeztek. A budapesti eseményen összesen 110 csapat indult 5 kategóriában. A szolnoki kertvárosi óvodások kirándulására gyűjtöttek a kertvárosi kerekezőn, írja szoljon.hu. A szülők süteményeket készítettek a jótékonysági vásárra, az ebből befolyt pénzt fordítják a gyerekek közös programjára. A családi napon kerékpározás, népi játékok, kézműves foglalkozások és labdajátékok várták az érdeklődőket. A különböző feladatok teljesítéséért tombola jegyeket lehetett szerezni, a nyereményeket helyiek ajánlották fel. A rendezvényen a petánkot is ki lehetett próbálni. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma is főként napos időben lesz részünk, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, néhol kisebb eső kialakulhat. Holnap egy hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának. Ma és holnap 26-27 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel minimum 4-9 fokot mérhetünk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Még egy nap, az indián nyár, holnap jön a hideg front. Ma még napos időnk lesz, de nyugaton már a holnapi front előszeleként megjelenhetnek felhők is az égen. 22-27 fokot mutatnak majd a hőmérők. Holnap aztán egy északnyugat felől érkező hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának. Nincs vége viszont a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen sláger folyamának. Jön B.O.B. Bruno Marszal, Nothing on You a Best FM-en. Jó reggelt!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: a legjobb zenék. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 7 óra, jönnek a legfrissebb hírek, a következő órában pedig többek között Janet Jackson. Vagy Lotfi Begi, Majkával és Gáspár Lacival. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Több létesítmény nyitja meg kapuit az erőművek éjszakáján. Régészeti leleteket találtak a Tiszában. Több településen is lecsapott a román bűnbanda. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője. Megyénkben a kiskörei vízerő művet lehet majd bejárni az erőművek éjszakáján. Több korszakból származó régészeti leleteket találtak a Tisza alacsony vízállása miatt szabaddá vált medrében Szolnoknál, írja a szoljon.hu. A Damjanich János Múzeum szakemberei az 1562-ben épült törökkori híd maradványainál kutattak. Előkerült egy egészben megmaradt zöldmázas törökkori tálka, egy bronzkori edény darabja, valamint muskétagolyók és egy mamut csont is. A kutatók egy korábban eltűntnek hitt törökkori cölöp sort is megtaláltak. A leleteket a múzeumba viszik további vizsgálatra. A szakemberek arra kérik az embereket, hogy a mederben talált tárgyakat ne mozdítsák el, hanem értesítsék a múzeumot. Lezárult a nyomozás annak a 6 fős román bűnbandának az ügyében, amely több magyarországi elektronikai üzletet is kinézett magának. Olvasható a szoljon.hu-n. A férfiak két békési üzletnél is terepszemlét tartottak, Szolnokon pedig egy áruház vészkijáratát próbálták felfeszíteni. Bejutni nem tudtak, de közel 2 millió forintos kárt okoztak. Rákóczi falván és Dombegyházon egy-egy autóról rendszámot is leszereltek, ezeket saját járműveiken használták. A 6 férfit Németországban, Romániában és Magyarországon fogták el. Mindannyian letartóztatásban vannak, a rendőrség vádemelést javasol ellenük. Ma is főként napos időben lesz részünk, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, néhol kisebb eső kialakulhat. Holnap egy hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának. Ma és holnap 26-27 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel minimum 4-9 fokot mérhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt a hét közepén, október 7-e van, szerda, Amália napja, nekik és a szülinaposoknak is nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok. Repül az idő, már csak 85 nap maradt évvégéig. Mindjárt minden szentek őszi szünet, aztán karácsony, és hopp, itt is a szilveszter. És már is itt egy újabb ezredfordulós kedvenc, Király Viktor dalával indul az óra. Szól a Fire, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, friss infók úton lévőknek.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: A 25-ös főúton Egerben a 11-es kilométertől a 14-esig nagyszabású felújítási munkákat végeznek. A 4 sávos szakaszon mindkét irányban lezártak egy-egy sávot az autósok elől. A forgalmi rendre vonatkozó szabályokat táblákkal jelzik. Az 1-es főúton Török-Bálintnál a 10-es és 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani. Jó utat, megyünk tovább Janet Jacksonnal, All For You a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Come on.
1: FM a legjobb zenék, Sun is Shining, szól majd a fél nyolcas hírek után Bob Marley és Funkstar Deluxe közöse. Süt a nap, ma még, aztán holnap jön a front. Hűvösebb őszi idővel, némi csapadékkal, alig lesz 20 fok, úgyhogy használjuk ki az indián nyár utolsó napját. Részletek a hírek végén, aztán zenélünk tovább. Jó reggelt!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Pótlóbuszok a 60 Szolnok vonalon. Aludj máskor 24 órás vetélkedő Szolnokon. Elindult az egyetemi filmklubok új évada. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Pótlóbuszok közlekednek péntektől a 60 Szolnok vasútvonal egy részén karbantartás miatt, közölte a MÁV csoport. Október 9-től 15-ig 60 és Jászberény, október 16-tól 18-ig Jászberény és Újszász között kell buszokra átszállni. A 10 napos munka során több mint 13 kilométeren szabályozzák a vágányokat, mintegy 300 talpfát cserélnek, illetve Jászberényben egy váltót is felújítanak. A karbantartással közel 5 kilométeren szüntetik meg a sebességkorlátozásokat. Október 19-től ismét vonatok járnak majd a teljes vonalon. Aludj máskor néven rendeznek 24 órás vetélkedőt a szolnoki középiskolásoknak péntektől, tudatták a szervezők. A verseny reggel 9-kor kezdődik a Széchenyi István gimnáziumban, és másnap reggelig tart. A csapatok műveltségi, sportos, zenés, táncos, ügyességi és kreatív feladatokat oldanak meg. A vetélkedő 2000-ben Szolnokról indult, azóta az ország több városában is megrendezték. A programot idén a Szolnok Városi Diákok Tanácsa szervezi a város segítségével. A környéken élőktől előre türelmet kérnek. 28 felsőoktatási intézményben indult el az egyetemi filmklubok új évada. A hallgatók ebben a fél évben is ingyenesen nézhetik meg a magyar filmtörténet klasszikusait. A kezdeményezéshez budapesti, vidéki és határon túli egyetemek is csatlakoztak, a vetítéseken pedig neves filmes alkotókkal is találkozhatnak. Mondta rádiónknak Horváth Csaba, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatója. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma is főként napos időben lesz részünk, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, néhol kisebb eső kialakulhat. Holnap egy hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának. Ma és holnap 26-27 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel minimum 4-9 fokot mérhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

Ezt FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 7-én szerdán. Sok boldogságot, kedves Amáliák, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Köztük a ma 84 éves Halász Judit, Kossuth Díjas magyar színésznőt, énekesnőt, előadó művészt.

1953-ban ezen a napon született Tico Torres, Grammy-díjas kubai származású amerikai dobos, a Bon Jovi alapító tagja. ...1959-ben a mai napon született Simon Cowell, angol televíziós producer, vállalkozó, az X-Factor és a Got Talent című tehetségkutató kitalálója. 1967. október 7. megszületett Toni Braxton, Grammy-díjas amerikai énekesnő, a 90-es évek egyik legnagyobb R&B sztárja.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Borús a kedvem, ha nem vagy velem. Ain't no sunshine when he's gone. Ain't no sunshine. Jön majd az In No Sunshine a Ford Coast feldolgozásában, és In No Sunshine majd holnap, amikor jön a hideg front. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben. Rögtön 8 óra, jó reggelt! Itt lesz Geszti Péter és Péter Fibori is. Beléd szerettem, ez van. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt, mindjárt folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Bővülhet a textilgyűjtő konténerek hálózata. Szolnoki diákok a robotverseny élmezőnyében sütivásárral segítették a szolnoki óvodásokat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Szolnokon is tovább bővülhet a textilgyűjtő konténerek hálózata. A városban már 7 helyen adhatjuk le a feleslegessé vált ruhákat és más háztartási textíliákat. A MOHU most ingyenesen biztosít újabb gyűjtőket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek és más közösségeknek. Az összegyűlt ruhák rendszeres elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik a cég, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője. A szolnoki gyűjtőpontok helyét a MOHU térképes keresőjében találhatjuk meg. Két szolnoki diákcsapat is az élmezőnyben végzett a Budapesti Nemzetközi Robotikai Versenyen, számolt be a szoljon.hu. A Jendrassy György Gépipari Technikum tanulói robotszumóban indultak a Robotex Hungary versenyén. Az 1 kilós, 19 év alatti kategóriában Andó Hunor és Holló Csaba negyedik lett. A 3 kilós robotok között Fülöp Bence és Balaska Attila az 5. helyet szerezte meg. Ebben a kategóriában nincs korhatár, így a szolnoki középiskolások felnőttekkel is versenyeztek. A budapesti eseményen összesen 110 csapat indult 5 kategóriában. A szolnoki kertvárosi óvodások kirándulására gyűjtöttek a kertvárosi kerekezőn, írja a szoljon.hu. A szülők süteményeket készítettek a jótékonysági vásárra, az ebből befolyt pénzt fordítják a gyerekek közös programjára. A családi napon kerékpározás, népi játékok, kézműves foglalkozások és labdajátékok várták az érdeklődőket. A különböző feladatok teljesítéséért tombola jegyeket lehetett szerezni, a nyereményeket helyiek ajánlották fel. A rendezvényen a petánkot is ki lehetett próbálni. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma is főként napos időben lesz részünk, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, néhol kisebb eső kialakulhat. Holnap egy hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának. Ma és holnap 26-27 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel minimum 4-9 fokot mérhetünk.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
3: Az első Rihannától, akinek párja a gyermekeink bálványa, a rapper A$AP Rocky, most már tényleg fellépett Budapesten, 2021-ben a koronavírus miatt maradt el a koncertje, a 2005-ös Sziget Fesztiválos fellépését pedig az utolsó pillanatban mondta vissza. Pondori Play énekli nője, de jön a Wanty and Kulti és a Stakabu is nem sokára, 5 perccel múlt 8, jó reggelt, Max Levente vagyok.
2: Best FM.

0: Jazz FM, a legjobb zenék, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M3-ason Vásárosnavény felé a 95-ös kilométernél Nagyfüged és Kál között autó és teherautó ütközött, egy sávon halad a forgalom, a torlódás több mint 3 kilométer. Az M7-esen Budapest felé a 160-as jelű Balatonfenyves csomópontnál a lehajtón keresztbe állt egy autó. Jelenleg nem lehet használni a lehajtót, vagy a Balaton keresztúr, vagy a Fonyód csomópontban lehet lehajtani az M7-esről. Jó utat!

0: Best FM, a legjobb zenék. Nagyjából 25 millió dollárért, közel 9 milliárd forintért adta el Angelina Jolie Madonnának egyik hollywoodi luxusvilláját. Az 1000 négyzetméteres vitillóban 6 tágas hálószoba, köztük a mesterhálószoba található, amelyhez saját nappali és spa stílusú luxus fürdőszoba is tartozik. Ezen kívül is van még 10 elegáns fürdőszoba, nappali francia ajtókkal a szabadtérre, étkező, természetesen konyha, mahagóni burkolatú könyvtárszoba, saját edzőterem, beépített klimatizált bortároló, különálló vendégház és medenceház, és még teaház is van. Rögtön 8:30 jönnek a friss hírek, aztán teljes egészében Madonna vógja itt a Besten. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl? Come on. Let's do this, gang.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Több létesítmény nyitja meg kapuit az erőművek éjszakáján. Régészeti leleteket találtak a Tiszában. Több településen is lecsapott a román bűnbanda. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője. Megyénkben a Kiskörei vízerő művet lehet majd bejárni az erőművek éjszakáján. Több korszakból származó régészeti leleteket találtak a Tisza alacsony vízállása miatt szabaddá vált medrében Szolnoknál, írja a szoljon.hu. A Damjanich János Múzeum szakemberei az 1562-ben épült törökkori híd maradványainál kutattak. Előkerült egy egészben megmaradt zöldmázas törökkori tálka, egy bronzkori edény darabja, valamint muskétagolyók és egy mamut csont is. A kutatók egy korábban eltűntnek hitt törökkori cölöp sort is megtaláltak. A leleteket a múzeumba viszik további vizsgálatra. A szakemberek arra kérik az embereket, hogy a mederben talált tárgyakat ne mozdítsák el, hanem értesítsék a múzeumot. Lezárult a nyomozás annak a 6 fős román bűnbandának az ügyében, amely több magyarországi elektronikai üzletet is kinézett magának. Olvasható a szoljon.hu-n. A férfiak két békési üzletnél is terepszemlét tartottak, Szolnokon pedig egy áruház vész kijáratát próbálták felfeszíteni. Bejutni nem tudtak, de közel 2 millió forintos kárt okoztak. Rákóczi falván és Dombegyházon egy-egy autóról rendszámot is leszereltek, ezeket saját járműveiken használták. A 6 férfit Németországban, Romániában és Magyarországon fogták el. Mindannyian letartóztatásban vannak, a rendőrség vádemelést javasol ellenük. Ma is főként napos időben lesz részünk, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, néhol kisebb eső kialakulhat. Holnap egy hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának. Ma és holnap 26-27 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel minimum 4-9 fokot mérhetünk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

az utam legvégén. Kiben bízhatok, ha elárul az élet? Végállomás, és le is járt a bérlet. Megfogadtam, nem alszik ki a fényed, édesapám, nem tagadom.

Best FM, a legjobb zenék. Még másfél nap az indián nyár, mert hogy ma még nincs változás, holnap sem a nap első felében. Napos idővel indul a csütörtök, aztán délutántól egyre több lesz a felhő, estétől több helyen lehet eső, zápor, illetve zivatarok is előfordulhatnak. Holnap még 22-28 fok közé melegszik a levegő, viszont pénteken már csak 15-22 fok között lesz a maximum. Jön az alkalmi formáció a Love Message, hasonló című dala, a Love Message itt a Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat kívánok! Október 7-e, szerda, friss hírei után szólnak tovább a legjobb zenék, köztük a Fats & Small-é. És itt lesz az FM is.

0: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Extra akció a Husqvarna Szolnoknál. Benzines fűnyírók, vezetékes robotfűnyírók, láncok, vezetőlemezek és olajok most extra akciós áron a készleten lévő termékekre. Ha most vásárolnál, Cofidis áruhitel lehetőséggel is élhetsz. Ne maradj le az akcióról! Husqvarna Szolnok, Mátyás király út 18.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A Tabán Szolnok legrégebbi része. Már az 1600-as évektől találhatunk róla feljegyzéseket. 1757-ből származik az első térkép, melyen Tobán néven szerepel a városrész. A cserzéshez sok víz kell. A Tisza zagyva torkolata így ideális hely volt a tímároknak. A szolnoki Tabánnál kékfestő műhelyt is alapítottak. A Tabán szerkezetére jellemző volt a szűk, kanyargós utcák, szegényes házak. A környéken egészen az 1970-es évekig vízvezeték és szennyvíz csatorna sem volt. A régi házakat a 10 emeletesek építésekor elbontották. Csak ezután kezdett el kialakulni a mai Tabán, amiben a 24. számú ház az 1930-as évek környékén épült fel, melyet később tulajdonosai többször is átépítettek, felújítottak, és amiben a tájház kapott helyet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Szolnokot korábban a magyar felhőkarcolók városának is illették, mivel az Ady Endre út 16 emeletes épülete mellett két 18 lakott emelettel rendelkező torony is található a Várkonyi téren és a Városmajor úton. No meg persze ott a vasútállomásnál a 24 emeletes. Igazság szerint 22 lakóemelete és egy 23. emelete van az 1975-ben átadott épületnek. A toronyház Magyarország legmagasabb lakóépülete 81 méter magassággal. Ez időtájt a 70-es évek elején már kezdett körvonalazódni az új vasútállomás, és nekiláttak a József Attila lakótelep, valamint a Pelikán szálloda építésének is. Mindez a város 900. születésnapjához kapcsolódott. A torony azóta is az az épület, amelyet a Szolnokra érkező először meglát.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Pótlóbuszok a 60 Szolnok vonalon. Aludj máskor, 24 órás vetélkedő Szolnokon. Elindult az egyetemi filmklubok új évada. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Pótlóbuszok közlekednek péntektől a 60 Szolnok vasútvonal egy részén karbantartás miatt, közölte a MÁV csoport. Október 9-től 15-ig 60 és Jászberény, október 16-tól 18-ig Jászberény és Újszász között kell buszokra átszállni. A 10 napos munka során több mint 13 kilométeren szabályozzák a vágányokat, mintegy 300 talpfát cserélnek, illetve Jászberényben egy váltót is felújítanak. A karbantartással közel 5 kilométeren szüntetik meg a sebességkorlátozásokat. Október 19-től ismét vonatok járnak majd a teljes vonalon. Aludj máskor néven rendeznek 24 órás vetélkedőt a szolnoki középiskolásoknak péntektől, tudatták a szervezők. A verseny reggel 9-kor kezdődik a Széchenyi István gimnáziumban, és másnap reggelig tart. A csapatok műveltségi, sportos, zenés, táncos, ügyességi és kreatív feladatokat oldanak meg. A vetélkedő 2000-ben Szolnokról indult, azóta az ország több városában is megrendezték. A programot idén a Szolnokvárosi Diákok Tanácsa szervezi a város segítségével. A környéken élőktől előre türelmet kérnek. 28 felsőoktatási intézményben indult el az egyetemi filmklubok új évada. A hallgatók ebben a fél évben is ingyenesen nézhetik meg a magyar filmtörténet klasszikusait. A kezdeményezéshez budapesti, vidéki és határon túli egyetemek is csatlakoztak, a vetítéseken pedig neves filmes alkotókkal is találkozhatnak, mondta rádiónknak Horváth Csaba, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikáció igazgatója. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma is főként napos időben lesz részünk, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, néhol kisebb eső kialakulhat. Holnap egy hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának. Ma és holnap 26-27 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel minimum 4-9 fokot mérhetünk.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2026. október 7-e szerda van, az indián nyár utolsó napjának alátestő zenéi pedig ebben az órában. Shanice-től az I Love Your Smile, Justin Timberlake és a Like I Love You is jön, akárcsak a Salt and Pepper dala a Shoop. Az órát Ed Sheeran kezdi a Shivers-el, 5 perc elmúlt 8. Jó reggelt, jó utat! Max Sam Levente vagyok.
0: Best FM.

0: kell a képlet. Best FM, a legjobb zenék, hasznos infók autósoknak.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Tart a helyszínelés az M3-ason Vásárosnamény felé, ahol korábban Nagyfüged és Kál között autó és teherautó ütközött. Még mindig egy sávon halad a forgalom, a torlódás 3-4 kilométer. Az M1-es Budapest felé több helyen is szakaszosan torlódik. Tatabánya térségében a terelés kezdeténél, majd távolabb Óbarok és Biatorbágy között is lassabb haladásra kell készülni. Jó utat!
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Jazz FM a legjobb zenék. Egy kis ízelítőt hallottunk a Depeche Mode-tól a pénteki időjárás hangulatából. No good, hűvösebb lesz, felhősebb és jó pár záporon, zivataron is túl lehetünk. Holnap érkezik a hidegfront, ma még marad az indián nyár, de holnap sem hűl le még a levegő, majd csak péntekre. Viszont holnap délutántól estétől hegyre több lesz a felhő, és eső, zápor, akár zivatar is kialakulhat. A No Good után No One, Alicia Keys a legjobb zenék között.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék, a világhírű Carlos Santanával megyünk tovább, aki egyik legnagyobb példaképének Szabó Gábort, azt a világhírű magyar jazzgitárost és zeneszerzőt tartja, aki az 1956-os forradalom után emigrált az Egyesült Államokba, ahol a Berkeley Zenei Egyetemen tanult, és az első olyan magyar jazzzenész lett, aki komoly

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 után jön majd a látnoki képességű svéd csapat, az Aesop-Bész, akik már 98-ban látták, hogy a 2026-os nyár kegyetlen lesz. Cruel Summer, és persze jönnek magyarok is, például Lotfi Begi a Cosmix-szal. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Mindjárt folytatjuk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 102.4 Best FM.
4: 102.4 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Bővülhet a textilgyűjtő konténerek hálózata. Szolnoki diákok a robotverseny élmezőnyében sütivásárral segítették a szolnoki óvodásokat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Szolnokon is tovább bővülhet a textilgyűjtő konténerek hálózata. A városban már 7 helyen adhatjuk le a feleslegessé vált ruhákat és más háztartási textíliákat. A MOHU most ingyenesen biztosít újabb gyűjtőket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek és más közösségeknek. Az összegyűlt ruhák rendszeres elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik a cég, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője. A szolnoki gyűjtőpontok helyét a MOHU térképes keresőjében találhatjuk meg. Két szolnoki diákcsapat is az élmezőnyben végzett a Budapesti Nemzetközi Robotikai Versenyen, számolt be a szoljon.hu. A Jendrassy György Gépipari Technikum tanulói robotszumóban indultak a Robotex Hungary versenyén. Az 1 kilós, 19 év alatti kategóriában Andó Hunor és Holló Csaba negyedik lett. A 3 kilós robotok között Fülöp Bence és Balaska Attila az 5. helyet szerezte meg. Ebben a kategóriában nincs korhatár, így a szolnoki középiskolások felnőttekkel is versenyeztek. A budapesti eseményen összesen 110 csapat indult 5 kategóriában. A szolnoki kertvárosi óvodások kirándulására gyűjtöttek a kertvárosi kerekezőn, írja a szoljon.hu. A szülők süteményeket készítettek a jótékonysági vásárra, az ebből befolyt pénzt fordítják a gyerekek közös programjára. A családi napon kerékpározás, népi játékok, kézműves foglalkozások és labdajátékok várták az érdeklődőket. A különböző feladatok teljesítéséért tombola jegyeket lehetett szerezni. A nyereményeket helyiek ajánlották fel. A rendezvényen a petánkot is ki lehetett próbálni. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma is főként napos időben lesz részünk, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, néhol kisebb eső kialakulhat. Holnap egy hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának. Ma és holnap 26-27 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel minimum 4-9 fokot mérhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Most azaz 2026. október 7-én 5 perccel 10 után az év 280. napján még 85 nap van évvégéig. A mai névnaposok az Amáliák, sok boldogságot nekik és a szülinaposoknak is. A világ, amiben élünk, nagyjából így koordinátákban. This is the world we live in. Az Alcázar kezd. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM. A

Kák után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkod.

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt, tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: 1975, we brought you an album with a song.

Чего будет?

Best FM, a legjobb zenék. 2026. június 30. Széchény, 42 Celsius fok. Ez az új magyarországi melegrekord. Ennyire kegyetlen volt az idei nyár. A svéd észobbész hasonló című 98-as slágerével, a Cruel Summerrel megy tovább a szerda délelőtt.

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési infók, dolgoznak az M5-ösön Röszke felé Lajos Mizse térségében. A 71-es és a 72-es kilométer között csak egy sáv járható, 4-5 kilométeres a dugó. Az M1-esen Budapest felé több helyen is szakaszosan torlódik a pálya, Tatabánya a térségében a terelés kezdeténél lassul a forgalom, majd Óbarok és Biatorbágy között is. A Hegyeshalom felé vezető oldal is torlódik Bicskénél karbantartás miatt több kilométeren. Kitartást, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is indul a délelőtt utolsó órája benne a sztárpár Jay-Z és Beyoncé duettjével. Vagy az Airi Mafiával. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Indul hétfőn az őszi érettségi időszak. Szeméttelep égett Kistarcsa és Csömör között. Ma és holnap még enyhe időnk lesz, de holnap már eshet is. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kezdődnek hétfőn az őszi érettségik. Legtöbben előrehozott vizsgát tesznek, de rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló vagy javító vizsgára is lehetett jelentkezni. A sorozat a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel indul. 221 intézményben várhatóan csaknem 25 ezeren érettségiznek majd. Az írásbelik október 22-éig zajlanak, ezután jönnek az emelt, majd a középszintű szóbelik egészen november 20-áig. Idén is sok dolguk volt a vízimentőknek. Csak a strandokon majdnem 4400 esetet láttak el. A 415 szakember 61 strandon dolgozott. Itt a vízből 56 fürdőzőt kellett kihozni. A szakszolgálat hajói legalább 300 alkalommal futottak ki, és csaknem 100 embert mentettek ki a vízből. A búvárok sem unatkoztak, kerestek balesetben eltűnteket és elvesztett tárgyakat is. A Balatonból 3 elsüllyedt hajót emeltek ki. 10 szálláshely verseng idén az év turistaháza címért. A Bakonytól a Zemplénig olyan természetközeli szálláshelyek kerültek a döntőbe, amelyeknél a felszereltség mellett a környék látnivalóit és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. Részletek Bán Takács Gyöngyitől, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatójától.
2: Idén is 10 döntős turistaház verseng a címért. Turistaházak, kulcsos házak és különleges természetközeli szálláshelyek egyaránt. A turistaházak korszerű, kényelmes és megfizethető szálláshelyek. Jó kiinduló pontjai lehetnek egy családi kirándulásnak, baráti hétvégének, vagy akár egy többnapos túrának is. Szeretnénk felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a természetközeli szálláshelyeken keresztül Magyarország természeti értékeit is meg tudják ismerni. A közönség szavazás október 12 évfélig tart, bárki voksolhat a kedvencére az aktívkalandor.hu oldalon.
1: Eloltották a tüzet a Szeméttelepen Kistarcsa és Csömör között. A fővárosi és gödöllői hivatásos, valamint a csömöri, fóti és rózsadombi önkéntes tűzoltók 5 sugárral oltották a lángokat, a rajok munkáját 3 munkagép is segítette. Alapvetően száraz, derült vagy fátyol felhős időnk lesz, de előfordulhatnak kissé felhősebb körzetek is. A hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Holnap aztán jobban ellepik a felhők az eget. Egyre több felé jöhet eső, zápor, néhol zivatar. Délután még 22-28 fok várható. Pénteken napközben már szakadozhat a felhőzet. Több felé megszűnik a csapadék, de lehűlés érkezik. Már csak 16-23 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó munkát, jó utat kívánok! Október 7-dik napján, a hét közepén, szerdán, Amália napja van nekik és a szülinaposoknak is. Nagyon sok boldogságot! Robbie Williams, Angels, így indul az óra. Készül Shaggy, itt lesz a Faithless, és jön Michael és Janet Jackson is. Maxim Levente vagyok, ez pedig a
0: Best

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Mr. Bombastic, we are the bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy. Mr. Lover, lover. I'm Mr. Lover, lover, girl. Mr. Lover, lover. I'm Mr. Lover, lover. She call me Mr. Bumba.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Best FM a legjobb zenék. 1995-öt írtunk, amikor Londonban a zenei producer Rollo Armstrong, a klasszikus zenei képzettségű billentyűs és DJ Sister Bliss, valamint a buddhista szemléletű rapper és énekes Maxi Jazz megalapította a Faithless-t, és még az év novemberében meg is jelent a most érkező Insomnia, a zenekar legikonikusabb és legnagyobb slágere, amely felért a brit kislemezlista csúcsára, valamint több országban is number one helyig jutott.
1: Best FM, a legjobb zenék. Deep in the bosom of the gentle night is when I search for the light. Pick up my pen and start to write. I struggle to fight off.

0: Best FM, a legjobb zenék, a legfrissebbek az utakról. Ma is nagyon lassú az 52-es főút a felújítások miatt, Fülöpszállás és Solt között. A félútpályát sok helyen lezárták napközben, és főleg reggel és a délutáni csúcsban hosszabb menetidőre kell készülni. Dolgoznak az M5-ösön Röszke felé, Lajos Mizse térségében, egy sáv járható, 4-5 kilométeres a torlódás, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szép.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Ritával és Pinkkel, szól már is a Stupid Girls, jó étvágyat az ebédhez, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jól halad a kötelező nyugtaadatszolgáltatás, mágneses társasjátékot hívtak vissza fulladás veszély miatt. Holnapra már esőt is ígérnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szeptemberben több mint 12 millió nyugtáról érkezett adat a NAV-hoz. Ez volt az első hónap, amikor már nem csak a számlákról, hanem a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is információt kellett küldeni az adóhatóságnak. Ami az e-pénztárgépeket illeti, ezekből a vállalkozások eddig több mint 16 ezret helyeztek üzembe, és mintegy 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki, így több mint 6 milliárd forint összértékben. A hivatal egyébként év végéig nem bünteti a mulasztókat, hanem tájékoztatással, képzésekkel segít. Az emberre is veszélyes parazitákat vizsgálják a hazai róka és aranysakál állományban. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, a Vadászkamara és több egyetem közös programjában azt térképezik fel, hol fordulnak elő nagyobb számban ezek az élősködők. Az 5 hónap alatt 700 mintát elemeznek, mondta rádiónknak Szél Zoltán, a hatóság parazitológiai hal- és méhbetegségek nemzeti referenciaosztályának vezetője.
2: Két parazitacsoportot vizsgálunk, az egyik a róka 5 tagú galancférge, ez egy pici mikroszkópikus galancférge, az emberre nézve legveszélyesebb, legsúlyosabb őshoros parazita, és egy fonálférgeség, ha egy fiatal róka 30-40-50 kilométer vándorol mondjuk egy új teritorium megkereséséért, az aranysakál több száz kilométert is vándorolhat, az viszi magával a benne lévő kórokozókat, így ezeket a parazitákat is. Az elejtett állatokból veszünk mintát, amely arra ad majd választ, hogy vajon terjednek-e ezek a paraziták a környező térségekre.
1: Újszülött kislányt hagytak a Szent János Centrum Kórház baba mentő inkubátorában. A rendszer hétfő délután jelzett. A csecsemő az első vizsgálatok szerint egészséges, állapota stabil. Veszélyes társasjátékot hívott vissza a fogyasztóvédelem. A Magnetic Blackstones nevű termék kicsi, de a megengedetnél erősebb mágneseket tartalmaz. Ha ezeket egy kisgyerek lenyeli, az fulladást vagy súlyos bélkárosodást okozhat. A hatóság kéri, hogy aki megvette a holland online forgalmazó oldalán ezt a játékot, vegye el a kicsik elől és ne használja tovább. Felhők megjelenhetnek az égen, és néhol jobban össze is gyűlhetnek, de azért nagyrészt napos időre van ma kilátás eső nélkül. A hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Késő estére ebből 6-18 fok marad. Holnap aztán jobban ellepik a felhők az eget, egyre több felé jöhet eső, zápor, néhol zivatar. A napsütés legtovább keleten tarthat ki. A szelet sokfelé élénk, erős lökések kísérhetik. Délután még 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás szerdát, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, itt vagyunk a hét közepén, jobban mondva a munka hét közepén. Úgyhogy hallgassunk pörgős dalokat, hogy jobban bírjuk a hét második felét. Az Aquával, a Margaret Islanddel, a Black Cat-ekkel ezt mind megtehetjük, de Pinkkel már indul is a délután és az óra. Jön a Stupid Girls, szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Szép délutánt kívánok mindenkinek, igazán szuper szerdát. Én Majoros Rita vagyok, és itt leszek önökkel egész délután, hogy kibírjuk együtt a munkát, de ott legyek önökkel útközben is, vagy akár kikapcsolódás közben. De ha éppen bevásárlás közben, vagy mint tegnap lakásfelújítás közben hallgatnak Best FM-et, akkor is ott vagyok, és hozom a legjobb zenéket. Hogy vannak? Remélem, hogy jól telik a szerda, és hogy már így a hét közepén egy kicsit tudunk a hétvégében gondolkodni. Legalábbis az, hogy hétvége, az már egy kicsit nyugalommal tölt el minket, hogy azért egészen gyorsan telik ez a hét. Ha még jó zenéket hallgatunk, akkor aztán végképp. Black Attack Heart lesz érkezik a folytatásban, de jön a Margaret Island és a Valahol. Hamarosan hozom a közlekedési információkat, de csak is kizárólag az Aqua Barbie Girlje után.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, kid.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Ahogy ígértem, ma is ott leszek, és ott vagyok önökkel az utakon. Bárkinek bármilyen információja van, azért azt is megköszönöm, hogyha elküldi vagy felhív a számunk 0620 55 55 155, de én amint kapom az infókat, már adom is tovább. Az M1-es autópályán Budapest felé szakaszos torlódás van. Tatabánya térségében a terelés kezdeténél lassulás, majd Óbarok és Biatorbágy között is lassulás tapasztalható. A Hegyesalom felé vezető oldalon Bicske térségében pedig karbantartási munkák folynak, a 33-as és a 39-es kilométerek között haladnak mozgó tereléssel, és így itt a külső sáv le is van zárva, több kilométeren keresztül emiatt van torlódás. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk, ha bárkinek útinfója van, bárhonnan az ország útjaira, köszönöm, ha jelentkezik. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Csak jöttem egy jelet adni, hogy használják ki ezt a csodálatos időt kint. Tényleg nincs túl meleg, nincs túl hideg. Ez az igazi indián nyár, vagy vénasszonyok nyarán, nevezzük bárminek is. Én ezt szeretem a legjobban, hogy mindenre tökéletes ez az idő. Úgyhogy ez most tényleg egy jel, hogy használják ki, üljenek ki egy teraszra kávézni munka után, vagy akár ha van most lehetőségük, akkor azonnal. Vigyék el a gyerekeket játszótérre kirándulni, vigyék el a kutyát is sétálni, kirándulni, vagy egyszerűen csak tényleg élvezzék, szívják a D-vitamint magukba, mert hogy holnap sajnos már egy kicsit hűvösebb lesz, aztán hétvégén jön az igazi őszi idő, esős is lesz, 5-6 fokkal kevesebb, szóval talán lehet, hogy ez az utolsó lehetőségünk ezen az őszön, aztán persze majd meglátjuk a következő hetek időjárását, de ma ki kell használni ezt az időt, úgyhogy ezért jöttem, hogy ezt gyorsan elmondjam, vagy erre így figyelmeztessek mindenkit, használják ki ezt a mai csoda időt. És hallgassanak mellé isteni zenéket, na azzal még a délután is sokkal jobb. Kelly Clarkson, Since You Begun, itt a Best FM-en.

0: slágereivel a Best FM-en.
1: Zuhany belém, ezt hallottuk a Well Hello-tól, a folytatásban pedig friss híreket hallgatunk, mert hogy pár perc múlva délután egy óra lesz. Tényleg nagyon gyorsan megy ez a mai nap is, már el is telt ugye egy óra a délutánból, úgyhogy süvítünk át a következőbe. Jönnek tehát a legfrissebb hírek, a következő órában pedig hozom majd a nap kérdését is, és aztán olyan zenéket, mint a Compact Disco és a Hősök dala. Minden rendben?
2: Amíg nyílnak a rózsák, semmi baj, amíg szépek a lányok, semmi baj, amíg fekete a kávé, semmi baj, amíg téged látok.
1: És itt lesz a Gorillaz is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Idén is díjazták a családbarát kórházakat. 5 évig érlelnek majd a világűrben egy viszkit. Hamarosan vége lehet a nyárias ősznek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kezdődnek hétfőn az őszi érettségik. Legtöbben előrehozott vizsgát tesznek, de rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító vizsgára is lehetett jelentkezni. A sorozat a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel indul. 221 intézményben várhatóan csak nem 25 ezeren érettségiznek majd. Idén is díjazták a családbarát egészségügyi intézményeket. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség már 8. alkalommal ismerte el a kórházak ilyen irányú törekvéseit. Megválasztották az év családbarát kórházát és magánegészségügyi intézményét, emellett pedig 18 kórházi osztály is minősítést kapott. Az elismerésről Csuti Anna Máriát, a Családbarát Egészségügy projekt vezetőjét kérdeztük.
2: Amikor megalakult a díj, az volt a fő célja, hogy azok a kórházi alkalmazottak, akik sokszor a magánéletüket is feláldozva tesznek a betegekért, egy elismerésben tudjanak részesülni. Illetve az, hogy a különböző osztályokon észrevegyék azt, hogy ott is emberek dolgoznak, és valahogy együttesen a problémákat, amik egy ilyen kis családban, mert azért ők már két család működnek sokszor, meg lehet oldani. Két dolgot néz a zsűri, egyrészben a családbarátságot a betegekkel szemben, illetve a munkatársakkal szemben a családbarátságot.
1: Több mint 1 millió eurót sikkaszthatott el az Állami Lottótársaság két pénzügyi vezetője Észak-Macedóniában. A két nőnél házkutatást tartottak. Itt a mobiltelefonok, számítógépek mellett készpénzt, aranyat, ékszereket, értékes órákat és luxustáskákat is lefoglaltak. A gyanú szerint tavaly előtt tüntették el a hatalmas összeget nem létező pénzügyi tranzakciókkal, utalásokkal, hamis dokumentumokkal. A két gyanúsítottat őrizetbe vették. Űrbéli kalandra indul a Viszki. Skót és japán tudósok a tervek szerint 2028-ban juttatják majd el a mintát a világűrbe egy műholddal. A Nedűt 5 évig érlelik majd a föld körül. Azt remélik, hogy a fél évtizedes utazás karakteres ízt ad majd a Viszkinek. Alapvetően száraz, derült vagy fátyol felhős időnk lesz, de előfordulhatnak kissé felhősebb körzetek is. A hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Holnap aztán jobban ellepik a felhők az eget. Egyre több felé jöhet eső, zápor, néhol zivatar. Délután még 22-28 fok várható. Pénteken napközben már szakadozhat a felhőzet. Többfelé megszűnik a csapadék, de lehűlés érkezik. Már csak 16-23 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt mindenkinek, elmúlt 1 óra és 3 perccel, én Majoros Rita vagyok. Remélem, hogy jól vannak, jól telik a szerda, és hogy ebben az órában is velem tartanak. Hozom a nap kérdését, ahogy ígértem, de előtte zenél a Hooligans, jön a Vér nem válik vízzé, itt lesz a White Town és a Your Woman, most pedig Michael Gray indítja az órát. Jön a The Weeknd.
0: Best FM.

Veszte fel a legjobb zenék, meghoztam a nap kérdését, ami az alapot igazából Fodor Rajmi, bocsánat, Rajmond adta meg, ő ugye az olimpikon, olimpiai bajnok vízilabdázónk, és hát összefutottam vele itt a folyosón, és az egyik kolléganő azt mondta, hogy hát annak idején, amikor ő tinédzser volt, akkor a titkos szerelme bizony Fodor Rajmond volt. Úgyhogy arra gondoltam, hogy szerintem mindenkinek volt titkos szerelme annak idején. Kinek ki volt a titkos szerelme, a crush-a, hogy ilyen 2026-osan fogalmazok, bár ez lehet, hogy még inkább 2025-ös, és most boomerkedek itt. Na de a lényeg az, hogy talán tinédzser korunkban mindegyikünknek volt titkos szerelme. Én például Ville Valóért voltam nagyon oda a Him zenekarból, vagy hát még előtte Nick Carterért a Backstreet Boysból. Sokáig azt gondoltam, hogy nekem énekli a dalszövegeket. Hát ez sajnos nem volt így, bár így utólag nem is biztos, hogy baj. Na de a lényeg az, hogy a titkos szerelmek tinédzser korunkból. Hát ezeket most felelevenítjük ezen a délutánon. Jöhetnek hírességek, kevésbé hírességek, akár mondjuk a szomszéd padban ülő Jánoska is, úgyhogy jöhetnek a titkos szerelmek. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzik. Ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, úgyhogy várom a válaszokat. Cserébe Dimples D-t hozok, Sucker DJ a Best FM-en.

DJ Solo.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópályán Budapest felé torlódás úgy tűnik mérséklődött, ezt írták többen is a hallgatóink közül. Tatabánya térségében a terelés kezdeténél van még egy kis lassulás, majd Óbarok és Biatorbágy között is, de inkább csak lassulás, mint torlódás. Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mizse térségében pedig dolgoznak, a 71-es és a 72-es kilométerek között csak egy sáv autózható, itt legalább olyan 5 kilométeres a dugó. És folytatódik a terelés kiépítése Budapest felé is, Ócsánál, a 30-as kilométernél a forgalom csak egy sávon halad, itt is 3-4 kilométeres már a torlódás. A 11-es főúton pedig Szentendre belterületén, a Dunakanyar körúton, közel az Attila utcához egy autó a lámpának és a járda szegélynek hajtott. Ezen a szakaszon a Budapest felé vezető oldal belső sávja van zárva, emiatt van ott egy kis torlódás. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155, ez a hívható telefonszámunk is, de az üzeneteket is ide várom. Ha valakinek útinfója van, megköszönöm, ha jelentkezik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fultam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Úgy tűnik, hogy a nap kérdése megihlette a hallgatókat, mert hogy arra vagyok ma kíváncsi, hogy kinek ki volt a tinédzserkori titkos szerelme, és hát nagyon sokan elgondolkodtak ezen a kérdésen. Na de nézzük! Leonardo DiCaprio, ezt írja Erika. A Titanic után minden lány szerelmes volt, belém pedig különösen. Azt írja Réka nekem, David Beckham. A Spice Girls miatt kezdtem nézni a focit, és hát természetesen nem a foci érdekelt. Hát szerintem ezzel sokan így voltunk. Nekem Nuno Gomez volt a portugálok nagy kedvence. Hát ő volt az egyik titkos szerelmem. 0-20-55-55-155. Ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jönnek ide még az üzenetek. Hát rengeteg érkezett, úgyhogy igyekszem az összeset beolvasni. Na meg közben Krisztina Aguilera-t is játszani. Ain't No Other Man, itt a Best FM-en.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hát tényleg úgy tűnik, hogy betalált a délutáni téma, kinek ki volt a tinédzserkori nagy szerelme, hát már jöhetnek is az üzenetek, 0620-55-55-155, de Facebookon is, Instagramon is lehet írni, fel is lehet hívni ezen a számon, szóval várom az üzeneteket a következő órában is, mert hogy percek múlva 2 óra, jönnek a legfrissebb hírek, utána megyünk tovább a Caesar Sisters-el, jön az I Don't Feel Like Dancing. Köszönöm majd a Honey Beast is.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Keresik az év turistaházát. A gyógyszergyártásban lehetnek jelentősek az idei kémiai Nobel-díjasok kutatásai. Holnap már jól jöhet az esernyő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több mint 22 ezer köbméternyi követ építettek be a Dunamedrébe a katonák Paksnál. Az atomerőmű közelében majdnem 1000 honvéd, köztük több helikopteres, tűzszerész vagy búvár, mintegy 28 ezer munkaórában 145 technikai eszközzel dolgozott a különböző feladatokon, hangsúlyozta a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán jelezte, az úgynevezett fenékküszöb működik, és ha nem készült volna el, akkor az atomerőmű valószínűleg nem tudna dolgozni. 10 szálláshely verseng idén az év turistaháza címért. A Bakonytól a Zemplénig olyan természetközeli szálláshelyek kerültek a döntőbe, amelyeknél a felszereltség mellett a környék látnivalóit és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. A győztesről közönségszavazás dönt. Részletek Bentakács Gyöngyitől, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatójától.
2: Idén is 10 döntős turistaház verseng a címért. Turistaházak, kulcsos házak és különleges természetközeli szálláshelyek egyaránt. Szeretnénk felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a természetközeli szálláshelyeken keresztül Magyarország természeti értékeit is meg tudják ismerni. A közönség szavazás október 12 évfélig tart, bárki voksolhat a kedvencére az aktivkalandor.hu oldalon.
1: A tükörkép molekulákkal kapcsolatos felfedezésekért jár idén a kémiai Nobel-díj. Bizonyos molekulák, például az aminosavak kétféle változatban léteznek, és a sejtjeinkben lévő fehérjék ezek közül csak az egyiket tartalmazzák. A francia Henri Kagan és a japán Kenzo Soai rájött arra, hogy ez hogyan alakulhatott ki, és hogyan lehet irányítani az ezeket érintő kémiai reakciókat. A kutatások a gyógyszergyártásban lehetnek jelentősek. Vége a mozdulatlanságnak a kutakon, csaknem 3 hét után ma ismét emelkedett a benzinára. A 95-ösért 5 forinttal többet literenként átlagosan 641 forintot kérnek. A gázolajára most sem változott, átlagosan 709 forint maradt, írja a holtankoljak.hu. Felhők megjelenhetnek az égen, és néhol jobban össze is gyűlhetnek, de azért nagyrészt napos időre van ma kilátás eső nélkül. A hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Késő estére ebből 6-18 fok marad. Holnap aztán jobban ellepik a felhők az eget, egyre több felé jöhet eső, zápor, néhol zivatar. A napsütés legtovább keleten tarthat ki. A szelet sokfelé élénk, erős lökések kísérhetik. Délután még 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A felejthetetlen sláger kavalkád 2 óra után 4 perccel is folytatódik. Én Majoros Rita vagyok, és olyan zenéket hozok, mint Tupac és a California Love, vagy az Aerosmith és az Amazing. Itt lesz a Savage Garden is, jön majd a Planet Funk, de most a Caesar Sisters ikonikus slágerével táncolunk, jön az I Don't Feel Like Dancing. Legyen szép a napjuk!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Közel 30 évvel Tupac halála után ítélet született meggyilkolásának ügyében, mert 1996. szeptember 7-én Las Vegasban tüzet nyitottak Tupac autójára, amiben egyébként nem egyedül ült, viszont ő az, aki a támadás után néhány nappal életét vesztette, de egyébként a célpont is ő volt, 25 éves volt egyébként mindeközben, és 30 éve, amikor ez történt, senkit nem vontak vád alá, senkit nem ítéltek el, csak nyomozás indult, de tényleg kvázi nem lett eredménye egészen mostanáig, amikor is néhány évvel ezelőtt Duane Cafferty Davis elkezdett arról nyilatkozni. Ő állítólag egyébként egy ilyen nagy bandának volt a vezetője, egy ilyen Kalifornia utcai bandának, szóval elkezdett arról nyilatkozni, hogy ő is abban az autóban ült, ahonnan tüzet nyitottak Tupac autójára, na és akkor aztán elkezdődött a nyomozás, és végül kiderült, hogy ő volt az, aki kitervelte ezt az egészet, és végül ő adta a fegyvert a gyilkos kezébe, úgyhogy most végre elítélt. Úgyhogy a rajongók is, hát mondhatom azt, hogy 30 év után egy kicsit elégtételt kaptak kedvencük ügyében, de egyébként elképesztő, hogy 30 évig nem történt semmi. Úgyhogy ezek a legfrissebbek Tupac Shakur halála körül, mi pedig ezek után csak is egy Tupac dallal mehetünk tovább, jött egy kis nyugati parti hip-hop, itt van Tupac és a California Love a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, nézzünk rá az utakra!
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M7-es autópályán a főváros felé a Válivölgyi pihenőhely után egy munkagépbe hajtott bele egy másik autó, a 33-as kilométernél a belső sávot lezárták. A 86-os főúton Egyházasrádóc határánál két kamion ütközött, a 63-as kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Az autókat helyi önkormányzati utakra terelik. A teherforgalmat Szombathely felől a 8704-es útra, Sorok-Polány felé terelik. Az M5-ösön folytatódik a terelés kiépítés, a Budapest felé vezető oldalon Ócsánál a 30-as kilométertől a 22-es kilométerig, a forgalom csak egy sávon halad emiatt a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom továbbra is az útinfókat. Nagyon köszönöm, jó utat, vigyázzunk egymásra és az úton dolgozókra is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Szám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Extra akció a Husqvarna Szolnoknál. Benzines fűnyírók, vezetékes robotfűnyírók, láncok, vezetőlemezek és olajok most extra akciós áron a készleten lévő termékekre. Ha most vásárolnál, Cofidis áruhitel lehetőséggel is élhetsz. Ne maradj le az akcióról! Husqvarna Szolnok, Mátyás király út 18.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Pótlóbuszok a 60 Szolnok vonalon. Régészeti leleteket találtak a Tiszában. Szolnoki diákok a robotverseny élmezőnyében. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Szolnokon is tovább bővülhet a textilgyűjtő konténerek hálózata. A városban már 7 helyen adhatjuk le a feleslegessé vált ruhákat és más háztartási textíliákat. A MOHU most ingyenesen biztosít újabb gyűjtőket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek és más közösségeknek. Az összegyűlt ruhák rendszeres elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik a cég, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
3: Ma már országszerte 3500 ilyen textilgyűjtő konténer működik. Támogatjuk azt, hogy ez a gyűjtés ne csak közterületeken, hanem akár zárt helyszíneken, mint például egy munkahely, irodaház, vagy akár iskolában is elérhető legyen, mert ezeknek a közösségek az összefogása az különösen tudja segíteni az országos textilgyűjtést. A textil egy nagyon fontos és nehezen szelektálható hulladék. Nagyon rossz, hogyha az bekerül a kommunális kukába, az ugye ott akkor elszennyeződik. Viszont, hogyha bekerül egy ilyen konténerbe, akkor már szelektálva van, így biztos. Köszönhetjük azt, hogy az visszakerüljön a körforgásba.
2: A szolnoki gyűjtőpontok helyét a MOHU térképes keresőjében találhatjuk meg. Két szolnoki diákcsapat is az élmezőnyben végzett a Budapesti Nemzetközi Robotikai Versenyen, számolt be a szoljon.hu. A Jendrasik György Gépipari Technikum tanulói robotszumóban indultak a Robotex Hungary versenyén. Az 1 kilós, 19 év alatti kategóriában Andó Hunor és Holló Csaba negyedik lett. A 3 kilós robotok között Fülöp Bence és Balaska Attila az 5. helyet szerezte meg. Ebben a kategóriában nincs korhatár, így a szolnoki középiskolások felnőttekkel is versenyeztek. A budapesti eseményen összesen 110 csapat indult 5 kategóriában. A szolnoki kertvárosi óvodások kirándulására gyűjtöttek a kertvárosi kerekezőn, írja a szoljon.hu. A szülők süteményeket készítettek a jótékonysági vásárra, az ebből befolyt pénzt fordítják a gyerekek közös programjára. A családi napon kerékpározás, népi játékok, kézműves foglalkozások és labdajátékok várták az érdeklődőket. A különböző feladatok teljesítéséért tombola jegyeket lehetett szerezni. A nyereményeket helyiek ajánlották fel. A rendezvényen a petánkot is ki lehetett próbálni. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
4: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat akár egy szennybiztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi. Ami szintén az idei évnek a zászlós hajója, az a zöld energia. Ez is egy fontos cél és egy fontos irány, amiben az elkövetkezendő évek során az energiatermelésnek mennie kell.
2: Megyénkben a kiskörei vízerőművet lehet majd bejárni az erőművek éjszakáján. Több korszakból származó régészeti leleteket találtak a Tisza alacsony vízállása miatt szabaddá vált medrében Szolnoknál, írja a szoljon.hu. A Damjanich János Múzeum szakemberei az 1562-ben épült törökkori híd maradványainál kutattak. Előkerült egy egészben megmaradt zöldmázas törökkori tálka, egy bronzkori edény darabja, valamint muskétagolyók és egy mamut csont is. A kutatók egy korábban eltűntnek hitt törökkori cölöpsort is megtaláltak. A leleteket a múzeumba viszik további vizsgálatra. A szakemberek arra kérik az embereket, hogy a mederben talált tárgyakat ne mozdítsák el, hanem értesítsék a múzeumot. Lezárult a nyomozás annak a 6 fős román bűnbandának az ügyében, amely több magyarországi elektronikai üzletet is kinézett magának. Olvasható a szoljon.hu-n. A férfiak 2 békési üzletnél is terepszemlét tartottak, Szolnokon pedig egy áruház vész kijáratát próbálták felfeszíteni. Bejutni nem tudtak, de közel 2 millió forintos kárt okoztak. Rákóczi falván és Dombegyházon egy-egy autóról rendszámot is leszereltek, ezeket saját járműveiken használták. A 6 férfit Németországban, Romániában és Magyarországon fogták el. Mindannyian letartóztatásban vannak, a rendőrség vádemelést javasol ellenük. Pótlóbuszok közlekednek péntektől a 60 Szolnok vasútvonal egy részén karbantartás miatt, közölte a MÁV csoport. Október 9-től 15-ig 60 és Jászberény, október 16-tól 18-ig Jászberény és Újszász között kell buszokra átszállni. A 10 napos munka során több mint 13 kilométeren szabályozzák a vágányokat, mintegy 300 talpfát cserélnek, illetve Jászberényben egy váltót is felújítanak. A karbantartással közel 5 kilométeren szüntetik meg a sebességkorlátozásokat. Október 19-től ismét vonatok járnak majd a teljes vonalon. Aludj máskor néven rendeznek 24 órás vetélkedőt a szolnoki középiskolásoknak péntektől, tudatták a szervezők. A verseny reggel 9-kor kezdődik a Széchenyi István gimnáziumban, és másnap reggelig tart. A csapatok műveltségi, sportos, zenés, táncos, ügyességi és kreatív feladatokat oldanak meg. A vetélkedő 2000-ben Szolnokról indult, azóta az ország több városában is megrendezték. A programot idén a Szolnok Városi Diákok Tanácsa szervezi a város segítségével. A környéken élőktől előre türelmet kérnek. 28 felsőoktatási intézményben indult el az egyetemi filmklubok új évada. A hallgatók ebben a fél évben is ingyenesen nézhetik meg a magyar filmtörténet klasszikusait. A kezdeményezéshez budapesti, vidéki és határon túli egyetemek is csatlakoztak, a vetítéseken pedig neves filmes alkotókkal is találkozhatnak, mondta rádiónknak Horváth Csaba, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatója.
5: Összesen csaknem 200 vetítés lesz. A Filmjó egyetemi filmklubok helyi vezetői egy 153 filmből álló listáról választhatják ki, hogy mit szeretnének vetíteni. A filmek között kortárs sikerek és megvonhatatlan klasszikusok is szerepelnek, sok esetben az NFI Filmarchívum és az NFI Filmlabor által felújítva kiváló kép és hangminőségben. Hogy néhány konkrét példát is mondjak, az idei Oscar nevezett Csendes barát épp úgy látható lesz, mint a Kultikus kontroll, az emblematikus Megáll az idő vagy a legendás Fehér Lófia című animáció.
2: Idén is fokozottan ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A kormányhivatalok többek között azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. Ma is főként napos időben lesz részünk, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, néhol kisebb eső kialakulhat. Holnap egy hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának. Ma és holnap 26-27 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel minimum 4-9 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szuperszerda délután a stúdióban már Fodor Attila. Sokszor énekeljük a dalait születésnapokkor, ma viszont neki énekelhetjük, hogy boldog születésnapot. Halász Judit ezen a napon született. És amíg őt megünnepeljük, addig például Amy Winehouse dalát hallgatjuk.
0: 102.4 Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

Holnap már megérint minket a változás szele. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Nyugat, észak, nyugat felől napközben hideg front érkezik. Eleinte napos idő várható, majd egyre több felé erősen megnövekszik a felhőzet. Elszórtan kisebb esők, délután estétől már záporok is kialakulhatnak. A déli délnyugati szél fog majd megélénkülni. Térségünkben még elérhetjük a 27 fokot. Pénteken eleinte térségünkben és délen előfordulhatnak helyenként kisebb esők, záporok, napközben észak-nyugat felől felszakadozik majd a felhőzet. Délután már a legtöbb helyen napsütéses idő várható, az észak-nyugati szél viszont megélénkül, általában 20 fok körül várhatóak a maximumok. Bár is Robbie Williams és a Millennium a 102.4 Best FM-en.

0: Best FM. A legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Ma este 7 órától a feleség 40-nél kezdődik. Házasságjavító komédia, többek között Beleznai Endre, Pikali Gerda, Gregor Bernadett, Németh Kristóf, Vanya Tímea, Domonkos Éva Lili, Faragó András szereplésével Martfűn a Városi Művelődési Központban. Bölcsek téglája Fülöp Viktor önálló este Törökszent Miklóson az Ipolyi Művelődési Központban ma 18 órától. A Változó Szerencse szekerén zenés irodalmi előadás a Csík zenekarral Martfűn a Művelődési Központban holnap 17 órától. Krízisből erő, Vona Gödér Krisztina beszélgetőtársa Algaui Heszna lesz holnap 17 órától itt Szolnokon a Versegi Könyvtárban. A Riverside Soul Bluegrass koncertje Szolnokon a Tiszapart moziban pénteken este 8-tól látható. Edda Symphonic Szolnokon a Tiszaligeti sportcsarnokban a legendás zenekar dalaival szombaton este 7-től. A Szegedi Big Band koncertje szombaton 18 órakor kezdődik kisújszálláson a Vigadóban. Dunst a helyi termékek ünnepe a Hild téren vasárnap 8 és 13 óra között fajta bemutatóval, vásárral, mikropódium bábelőadással, valamint Balla Tibor népzenésszel és Lénárt András verklissel. A Bér kötelez Jankovics Péter önálló estje október 14-én szerdán este 7-től látható kisújszálláson a Vigadóban. A Holdallanap zenekar koncertje a Tiszapart moziban tekinthető meg október 15-én csütörtökön este 10-től. Jazz kívánság műsor a Sárik Péter trió és Falusi Marian közös műsora október 17-én szombaton este 8-tól látható Törökszent Miklóson az Ipolyi Művelődési Központban. Már is az Outkast-tel folytatódik a délután The Way You Move a legjobb zenék között.

102.4 Best FM a legjobb zenék hosszú listával érkeztem közlekedési infókkal. Ezen a héten nagy felületű burkolatjavítást végeznek Jászberényben az Attila út és a Szelei út közel 300 méteres szakaszán. Emiatt a térségben több utcában is idéglenesen megváltozik a forgalmi és parkolási rend. Napközben pedig jelzőrös forgalom irányításra is számítani kell. Itt Szolnoknál Millértelep után csataszök felé továbbra is útfelújítást végeznek. Vecsésen a 4-es úton útszűkület van érvényben. Ugyancsak a 4-esen Pilisnél a 45-ös kilométernél is útszűkület van közműépítési munkálat miatt. Pilisen a Dabasi összekötő úton is útszűkület van, ugyancsak közműépítési munkát végeznek. Az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között sávlezárásra kell számítani. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Debrecennél a 33-as úton a 108-as kilométernél sávlezárásra kell számítani. Az M5-ösön csomópontot építenek a 73-as, 76-os kilométerek között. A Ceglédi szőlőkhöz vezető úton karbantartást végeznek ezen a héten. Tiszabögön a Rév úton végeznek karbantartást, ugyancsak ezekben a napokban. Tiszabura és Abátszalók között a 32-16-oson, a 35-ös kilométernél hídjavítást végeznek. Albertirsán a Dánosi úton vasúti átjáró építésen miatt változott meg a forgalmi rend. A 4601-es Nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt van korlátozás. A 442-esen Rákóczi-Újfalunál aszfaltozási munkát végeznek. Püspökladány és Bárány között a 42-esen és Bárány és Földes között is korlátozások vannak még érvényben. Útépítésre kell számítani Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályás lezárás van érvényben. Mezőhék és Tiszaföldvár között aszfaltozási munkálatokra kell számítani. Nádudvaron az Ady Endre úton közműépítési munkát végeznek. Gyoma Endrőd és Dévaványa között karbantartás miatt kell jobban figyelni. Tápió szelén útszűkület van a Rákóczi úton. Dózsatelepnél a 311-es 17-es kilométerénél aszfaltoznak. Bárándon a Kossuth úton kell útszűkületre számítani. Ecsekfalva határában a fő csatornánál van útszűkület. Abonyi

0: 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Extra akció a Husqvarna Szolnoknál. Benzines fűnyírók, vezetékes robotfűnyírók, láncok, vezetőlemezek és olajok most extra akciós áron a készleten lévő termékekre. Ha most vásárolnál, Cofidis áruhitel lehetőséggel is élhetsz. Ne maradj le az akcióról! Husqvarna Szolnok, Mátyás király út 18.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Pótlóbuszok a 60 Szolnok vonalon. Régészeti leleteket találtak a Tiszában. Szolnoki diákok a robotverseny élmezőnyében. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Szolnokon is tovább bővülhet a textilgyűjtő konténerek hálózata. A városban már 7 helyen adhatjuk le a feleslegessé vált ruhákat és más háztartási textíliákat. A MOHU most ingyenesen biztosít újabb gyűjtőket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek és más közösségeknek. Az összegyűlt ruhák rendszeres elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik a cég, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
3: Ma már országszerte 3500 ilyen textilgyűjtő konténer működik. Támogatjuk azt, hogy ez a gyűjtés ne csak közterületeken, hanem akár zárt helyszíneken, mint például egy munkahely, irodaház, vagy akár iskolában is elérhető legyen, mert ezeknek a közösségek az összefogása az különösen tudja segíteni az országos textilgyűjtést. A textil egy nagyon fontos és nehezen szelektálható hulladék, nagyon rossz, hogyha az bekerül a kommunális kukába, az ugye ott akkor elszennyeződik. Viszont, hogyha bekerül egy ilyen konténerbe, akkor már szelektálva van, így biztosíthatjuk azt, hogy az visszakerüljön a körforgásba.
2: A szolnoki gyűjtőpontok helyét a MOHU térképes keresőjében találhatjuk meg. Két szolnoki diákcsapat is az élmezőnyben végzett a Budapesti Nemzetközi Robotikai Versenyen, számolt be a szoljon.hu. A Jendrassy György Gépipari Technikum tanulói robotszumóban indultak a Robotex Hungary versenyén. Az 1 kilós, 19 év alatti kategóriában Andó Hunor és Holló Csaba negyedik lett. A 3 kilós robotok között Fülöp Bence és Balaska Attila az 5. helyet szerezte meg. Ebben a kategóriában nincs korhatár, így a szolnoki középiskolások felnőttekkel is versenyeztek. A budapesti eseményen összesen 110 csapat indult 5 kategóriában. A szolnoki kertvárosi óvodások kirándulására gyűjtöttek a kertvárosi kerekezőn, írja a szoljon.hu. A szülők süteményeket készítettek a jótékonysági vásárra, az ebből befolyt pénzt fordítják a gyerekek közös programjára. A családi napon kerékpározás, népi játékok, kézműves foglalkozások és labdajátékok várták az érdeklődőket. A különböző feladatok teljesítéséért tombola jegyeket lehetett szerezni. A nyereményeket helyiek ajánlották fel. A rendezvényen a petánkot is ki lehetett próbálni. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energia felhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
4: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi. Ami szintén az idei évnek a zászlós hajója, az a zöld energia. Ez is egy fontos cél, és egy fontos irány, amiben az elkövetkezendő évek során az energiatermelésnek mennie kell.
2: Megyénkben a kiskörei vízerőművet lehet majd bejárni az erőművek éjszakáján. több korszakból származó régészeti leleteket találtak a Tisza alacsony vízállása miatt szabaddá vált medrében Szolnoknál, írja a szoljon.hu. A Damjanich János Múzeum szakemberei az 1562-ben épült törökkori híd maradványainál kutattak. Előkerült egy egészben megmaradt zöldmázas törökkori tálka, egy bronzkori edény darabja, valamint muskétagolyók és egy mamut csont is. A kutatók egy korábban eltűntnek hitt törökkori cölöpsort is megtaláltak. A leleteket a múzeumba viszik további vizsgálatra. A szakemberek arra kérik az embereket, hogy a mederben talált tárgyakat ne mozdítsák el, hanem értesítsék a múzeumot. Lezárult a nyomozás annak a 6 fős román bűnbandának az ügyében, amely több magyarországi elektronikai üzletet is kinézett magának. Olvasható a szoljon.hu-n. A férfiak 2 békési üzletnél is terepszemlét tartottak, Szolnokon pedig egy áruház vész kijáratát próbálták felfeszíteni. Bejutni nem tudtak, de közel 2 millió forintos kárt okoztak. Rákóczi falván és Dombegyházon egy-egy autóról rendszámot is leszereltek, ezeket saját járműveiken használták. A 6 férfit Németországban, Romániában és Magyarországon fogták el. Mindannyian letartóztatásban vannak, a rendőrség vádemelést javasol ellenük. Pótlóbuszok közlekednek péntektől a 60 Szolnok vasútvonal egy részén karbantartás miatt, közölte a MÁV csoport. Október 9-től 15-ig 60 és Jászberény, október 16-tól 18-ig Jászberény és Újszász között kell buszokra átszállni. A 10 napos munka során több mint 13 kilométeren szabályozzák a vágányokat, mintegy 300 talpfát cserélnek, illetve Jászberényben egy váltót is felújítanak. A karbantartással közel 5 kilométeren szüntetik meg a sebességkorlátozásokat. Október 19-től ismét vonatok járnak majd a teljes vonalon. Aludj máskor néven rendeznek 24 órás vetélkedőt a szolnoki középiskolásoknak péntektől, tudották a szervezők. A verseny reggel 9-kor kezdődik a Széchenyi István gimnáziumban, és másnap reggelig tart. A csapatok műveltségi, sportos, zenés, táncos, ügyességi és kreatív feladatokat oldanak meg. A vetélkedő 2000-ben Szolnokról indult, azóta az ország több városában is megrendezték. A programot idén a Szolnokvárosi Diákok Tanácsa szervezi a város segítségével. A környéken élőktől előre türelmet kérnek. 28 felsőoktatási intézményben indult el az egyetemi filmklubok új évada. A hallgatók ebben a fél évben is ingyenesen nézhetik meg a magyar filmtörténet klasszikusait. A kezdeményezéshez budapesti, vidéki és határon túli egyetemek is csatlakoztak, a vetítéseken pedig neves filmes alkotókkal is találkozhatnak, mondta rádiónknak Horváth Csaba, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikáció igazgatója.
5: Összesen csaknem 200 vetítés lesz. A Filmjó Egyetemi Filmklubok helyi vezetői egy 153 filmből álló listáról választhatják ki, hogy mit szeretnének vetíteni. A filmek között kortárs sikerek és megvonhatatlan klasszikusok is szerepelnek, sok esetben az NFI Filmarchívum és az NFI Filmlabor által felújítva kiváló kép- és hangminőségben. Hogy néhány konkrét példát is mondjak, az idei Oscar nevezett Csendes barát épp úgy látható lesz, mint a Kultikus kontroll, az emblematikus Megáll az idő vagy a legendás Fehér Rófia című animáció.
2: Idén is fokozottan ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédelmi hatóság. A kormányhivatalok többek között azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. Ma is főként napos időben lesz részünk, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, néhol kisebb eső kialakulhat. Holnap egy hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának. Ma és holnap 26-27 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel minimum 4-9 fokot mérhetünk.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Paula Abdul 1989-ben rekordot döntött azzal, hogy 64 hétig szerepelt úgy a Billboard listáján, hogy nem vezette azt. Azonban pont ilyenkor október elején az első az albumok között a Forever Your Girls. Most azonban Lenny Kravitz dalát indíthatom el, a The Chamber-t.
6: 102.4 West FM.

Holnap már megérint minket a változás szele. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Nyugat, észak, nyugat felől napközben hideg front érkezik. Eleinte napos idő várható, majd egyre több felé erősen megnövekszik a felhőzet. Elszórtan kisebb esők, délután estétől már záporok is kialakulhatnak. A déli délnyugati szél fog majd megélénkülni. Térségünkben még elérhetjük a 27 fokot. Pénteken eleinte térségünkben és délen előfordulhatnak helyenként kisebb esők, záporok, napközben észak-nyugat felől felszakadozik majd a felhőzet. Délután már a legtöbb helyen napsütéses idő várható, az észak-nyugati szél viszont megélénkül, általában 20 fok körül várhatóak a maximumok. A 90-es évek első felében járunk egy C.J. Lewis dalánál, R to the A, a legjobb zenék között.

0: a legjobb itthon.
1: Ma este 7 órától a feleség 40-nél kezdődik. Házasságjavító komédia, többek között Beleznai Endre, Pikali Gerda, Gregor Bernadett, Németh Kristóf, Vanya Tímea, Domonkos Éva Lili, Faragó András szereplésével Martfűn a Városi Művelődési Központban. Bölcsek téglája Fülöp Viktor önálló este Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban ma 18 órától. A Változó Szerencse szekerén zenés irodalmi előadás a Csík zenekarral Martfűn a Művelődési Központban holnap 17 órától. Krízisből erő, Vona Gödér Krisztina beszélgetőtársa Algaui Heszna lesz holnap 17 órától itt Szolnokon a Versegi Könyvtárban. A Riverside Soul Bluegrass koncertje Szolnokon a Tiszapart moziban pénteken este 8-tól látható. Edda Symphonic Szolnokon a Tiszaligeti sportcsarnokban a legendás zenekar dalaival szombaton este 7-től. A Szegedi Big Band koncertje szombaton 18 órakor kezdődik kisújszálláson a Vigadóban. Dunst a helyi termékek ünnepe a Hild téren vasárnap 8 és 13 óra között fajta bemutatóval, vásárral, mikropódium bábelőadással, valamint Balla Tibor népzenésszel és Lénárt András verklissel. A Bér kötelez Jankovics Péter önálló estje október 14-én szerdán este 7-től látható kisújszálláson a Vigadóban. A Holdallanap zenekar koncertje a Tiszapart moziban tekinthető meg október 15-én csütörtökön este 10-től. Jazz kívánság műsor a Sárik Péter trió és Falusi Marian közös műsora október 17-én szombaton este 8-tól látható Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. A 102.4 Best FM-en Vastag Csaba énekel.
2: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt. Egy út

102.4 Best FM a legjobb zenék. Hosszú listával érkeztem közlekedési infókkal. Ezen a héten nagy felületű burkolatjavítást végeznek Jászberényben az Attila út és a Szelei út közel 300 méteres szakaszán. Emiatt a térségben több utcában is idéglenesen megváltozik a forgalmi és parkolási rend. Napközben pedig jelzőrös forgalom irányításra is számítani kell. Itt Szolnoknál Millértelep után csataszök felé továbbra is útfelújítást végeznek. Vecsésen a 4-es úton útszűkület van érvényben. Ugyancsak a 4-esen Pilisnél a 45-ös kilométernél is útszűkület van közműépítési munkálat miatt. Pilisen a Dabasi összekötő úton is útszűkület van, ugyancsak közműépítési munkát végeznek. Az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között sávlezárásra kell számítani. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Debrecennél a 33-as úton a 108-as kilométernél sávlezárásra kell számítani. Az M5-ösön csomópontot építenek a 73-as, 76-os kilométerek között. A Ceglédi Szőlőkhöz vezető úton karbantartást végeznek ezen a héten. Tiszabögön a Rév úton végeznek karbantartást ugyancsak ezekben a napokban. Tiszabura és Abátszalók között a 32-16-oson a 35-ös kilométernél hídjavítást végeznek. Albert Tirsán a Dánosi úton vasúti átjáró építésen miatt változott meg a forgalmi rend. A 4601-es Nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt van korlátozás. A 442-esen Rákóczi-Újfalunál aszfaltozási munkát végeznek. Püspökladány és Báránd között a 42-esen és Báránd és Földes között is korlátozások vannak még érvényben. Útépítésre kell számítani Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályás lezárás van érvényben. Mezőhék és Tiszaföldvár között aszfaltozási munkálatokra kell számítani. Nádudvaron az Ady Endre úton

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb
1: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Pótlóbuszok a 60 Szolnok vonalon. Régészeti leleteket találtak a Tiszában. Szolnoki diákok a robotverseny élmezőnyében. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Szolnokon is tovább bővülhet a textilgyűjtő konténerek hálózata. A városban már 7 helyen adhatjuk le a feleslegessé vált ruhákat és más háztartási textíliákat. A MOHU most ingyenesen biztosít újabb gyűjtőket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek és más közösségeknek. Az összegyűlt ruhák rendszeres elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik a cég, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
3: Ma már országszerte 3500 ilyen textilgyűjtő konténer működik. Támogatjuk azt, hogy ez a gyűjtés ne csak közterületeken, hanem akár zárt helyszíneken, mint például egy munkahely, irodaház, vagy akár iskolában is elérhető legyen, mert ezeknek a közösségek az összefogása az különösen tudja segíteni az országos textilgyűjtést. A textil egy nagyon fontos és nehezen szelektálható hulladék, nagyon rossz, hogyha az bekerül a kommunális kukába, az ugye ott akkor elszennyeződik. Viszont, hogyha bekerül egy ilyen konténerbe, akkor már szelektálva van, így biztosíthatjuk azt, hogy az visszakerüljön a körforgásba.
2: A szolnoki gyűjtőpontok helyét a MOHU térképes keresőjében találhatjuk meg. Két szolnoki diákcsapat is az élmezőnyben végzett a Budapesti Nemzetközi Robotikai Versenyen, számolt be a szoljon.hu. A Jendrassy György Gépipari Technikum tanulói robotszumóban indultak a Robotex Hungary versenyén. Az 1 kilós, 19 év alatti kategóriában Andó Hunor és Holló Csaba negyedik lett. A 3 kilós robotok között Fülöp Bence és Balaska Attila az 5. helyet szerezte meg. Ebben a kategóriában nincs korhatár, így a szolnoki középiskolások felnőttekkel is versenyeztek. A budapesti eseményen összesen 110 csapat indult 5 kategóriában. A szolnoki kertvárosi óvodások kirándulására gyűjtöttek a kertvárosi kerekezőn, írja a szoljon.hu. A szülők süteményeket készítettek a jótékonysági vásárra, az ebből befolyt pénzt fordítják a gyerekek közös programjára. A családi napon kerékpározás, népi játékok, kézműves foglalkozások és labdajátékok várták az érdeklődőket. A különböző feladatok teljesítéséért tombola jegyeket lehetett szerezni. A nyereményeket helyiek ajánlották fel. A rendezvényen a petánkot is ki lehetett próbálni. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
4: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi. Ami szintén az idei évnek a zászlós hajója, az a zöld energia. Ez is egy fontos cél, és egy fontos irány, amiben az elkövetkezendő évek során az energiatermelésnek mennie kell.
2: Megyénkben a kiskörei vízerőművet lehet majd bejárni az erőművek éjszakáján. Több korszakból származó régészeti leleteket találtak a Tisza alacsony vízállása miatt szabaddá vált medrében Szolnoknál, írja a szoljon.hu. A Damjanich János Múzeum szakemberei az 1562-ben épült törökkori híd maradványainál kutattak. Előkerült egy egészben megmaradt zöldmázas törökkori tálka, egy bronzkori edény darabja, valamint muskétagolyók és egy mamut csont is. A kutató kutatók egy korábban eltűntnek hitt törökkori cölöp sort is megtaláltak. A leleteket a múzeumba viszik további vizsgálatra. A szakemberek arra kérik az embereket, hogy a mederben talált tárgyakat ne mozdítsák el, hanem értesítsék a múzeumot. Lezárult a nyomozás annak a 6 fős román bűnbandának az ügyében, amely több magyarországi elektronikai üzletet is kinézett magának. Olvasható a szoljon.hu-n. A férfiak 2 békési üzletnél is terepszemlét tartottak, Szolnokon pedig egy áruház vész kijáratát próbálták felfeszíteni. Bejutni nem tudtak, de közel 2 millió forintos kárt okoztak. Rákóczi falván és Dombegyházon egy-egy autóról rendszámot is leszereltek, ezeket saját járműveiken használták. A 6 férfit Németországban, Romániában és Magyarországon fogták el. Mindannyian letartóztatásban vannak, a rendőrség vádemelést javasol ellenük. Pótlóbuszok közlekednek péntektől a 60 Szolnok vasútvonal egy részén karbantartás miatt, közölte a MÁV csoport. Október 9-től 15-ig 60 és Jászberény, október 16-tól 18-ig Jászberény és Újszász között kell buszokra átszállni. A 10 napos munka során több mint 13 kilométeren szabályozzák a vágányokat, mintegy 300 talpfát cserélnek, illetve Jászberényben egy váltót is felújítanak. A karbantartással közel 5 kilométeren szüntetik meg a sebességkorlátozásokat. Október 19-től ismét vonatok járnak majd a teljes vonalon. Aludj máskor néven rendeznek 24 órás vetélkedőt a szolnoki középiskolásoknak péntektől, tudatták a szervezők. A verseny reggel 9-kor kezdődik a Széchenyi István gimnáziumban, és másnap reggelig tart. A csapatok műveltségi, sportos, zenés, táncos, ügyességi és kreatív feladatokat oldanak meg. A vetélkedő 2000-ben Szolnokról indult, azóta az ország több városában is megrendezték. A programot idén a Szolnok Városi Diákok Tanácsa szervezi a város segítségével. A környéken élőktől előre türelmet kérnek. 28 felsőoktatási intézményben indult el az egyetemi filmklubok új évada. A hallgatók ebben a fél évben is ingyenesen nézhetik meg a magyar filmtörténet klasszikusait. A kezdeményezéshez budapesti, vidéki és határon túli egyetemek is csatlakoztak, a vetítéseken pedig neves filmes alkotókkal is találkozhatnak, mondta rádiónknak Horváth Csaba, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatója.
5: Összesen csaknem 200 vetítés lesz. A Filmió egyetemi filmklubok helyi vezetői egy 153 filmből álló listáról választhatják ki, hogy mit szeretnének vetíteni. A filmek között kortárs sikerek és megvonhatatlan klasszikusok is szerepelnek, sok esetben az NFI Filmarchívum és az NFI Filmlabor által felújítva, kiváló kép és hangminőségben. Hogy néhány konkrét példát is mondjak, az idei Oscar nevezett Csendes barát épp úgy látható lesz, mint a Kultikus kontroll, az emblematikus Megáll az idő vagy a legendás Fehér Lófia című animáció.
2: Idén is fokozottan ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A kormányhivatalok többek között azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. Ma is főként napos időben lesz részünk, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, néhol kisebb eső kialakulhat. Holnap egy hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának. Ma és holnap 26-27 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjjel minimum 4-9 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Ma van Tico Torresnek, a Bon Jovi dobosának a születésnapja, és két szuper hölgy is ma ünnepel, például Sam Brown, aki 89-ben volt angol top 5-ös, és ma ünnepel Toni Braxton is. Két további szuper hölgy pedig a folytatásban, Beyoncé és Shakira, ezúttal a Beautiful Liar áll.
0: 102.4 West

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi...
1: 102.4 Best FM, a legjobb zenék.

Holnap már megérint minket a változás szele. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Nyugat, észak, nyugat felől napközben hideg front érkezik. Eleinte napos idő várható, majd egyre több felé erősen megnövekszik a felhőzet. Elszórtan kisebb esők, délután estétől már záporok is kialakulhatnak. A déli délnyugati szél fog majd megélénkülni. Térségünkben még elérhetjük a 27 fokot. Pénteken eleinte térségünkben és délen előfordulhatnak helyenként kisebb esők, záporok, napközben észak-nyugat felől felszakadozik majd a felhőzet. Délután már a legtöbb helyen napsütéses idő várható, az észak-nyugati szél viszont megélénkül, általában 20 fok körül várhatóak a maximumok. Nemrégiben ünnepelte Will Smith a születésnapját, ráadásul 93-ban DJ Jazzy Jeff-fel még amerikai listavezető is volt ilyenkor. A párostól most a Summertime hallható a 102.4 Best FM-en.

0: Best FM. A legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Ma este 7 órától a feleség 40-nél kezdődik. Házasságjavító komédia, többek között Beleznai Endre, Pikali Gerda, Gregor Bernadett, Németh Kristóf, Vanya Tímea, Domonkos Éva Lili, Faragó András szereplésével Martfűn a Városi Művelődési Központban. Bölcsek téglája Fülöp Viktor önálló este Törökszent Miklóson az Ipolyi Művelődési Központban ma 18 órától. A Változó Szerencse szekerén zenés irodalmi előadás a Csík zenekarral Martfűn a Művelődési Központban holnap 17 órától. Krízisből erő, Vona Gödér Krisztina beszélgetőtársa Algaui Hesna lesz holnap 17 órától itt Szolnokon a Versegi Könyvtárban. A Riverside Soul Bluegrass koncertje Szolnokon a Tiszapart moziban pénteken este 8-tól látható. Edda Symphonic Szolnokon a Tiszaligeti sportcsarnokban a legendás zenekar dalaival szombaton este 7-től. A Szegedi Big Band koncertje szombaton 18 órakor kezdődik kisújszálláson a Vigadóban. Dunst a helyi termékek ünnepe a Hild téren vasárnap 8 és 13 óra között fajta bemutatóval, vásárral, mikropódium bábelőadással, valamint Balla Tibor népzenésszel és Lénárt András verklissel. A bér kötelez Jankovics Péter önálló estje október 14-én szerdán este 7-től látható kisújszálláson a Vigadóban. A Holdallanap zenekar koncertje a Tiszapart moziban tekinthető meg október 15-én csütörtökön este 10-től. Jazz kívánságműsor a Sárik Péter trió és Falusi Marian közös műsora október 17-én szombaton este 8-tól látható Törökszent Miklóson az Ipolyi Művelődési Központban. Aki már a 70-es években is a legjobbak között volt. Charlie következik a 102.4 Best FM-en. Mindenki valakié!
2: Na gyerünk!

102.4 FM a legjobb zenék hosszú listával érkeztem közlekedési infókkal. Ezen a héten nagy felületű burkolatjavítást végeznek Jászberényben az Attila út és a Szelei út közel 300 méteres szakaszán. Emiatt a térségben több utcában is idéglenesen megváltozik a forgalmi és parkolási rend. Napközben pedig jelzőrös forgalom irányításra is számítani kell. Itt Szolnoknál Millér telep után csataszök felé továbbra is útfelújítást végeznek. Vecsésen a 4-es úton útszűkület van érvényben. Ugyancsak a 4-esen Pilisnél a 45-ös kilométernél is útszűkület van közműépítési munkálat miatt. Pilisen a Dabasi összekötő úton is útszűkület van, ugyancsak közműépítési munkát végeznek. Az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között sávlezárásra kell számítani. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Debrecennél a 33-as úton a 108-as kilométernél sávlezárásra kell számítani. Az M5-ösön csomópontot építenek a 73-as, 76-os kilométerek között. A Ceglédi szőlőkhöz vezető úton karbantartást végeznek ezen a héten. Tiszabögön a Rév úton végeznek karbantartást ugyancsak ezekben a napokban. Tiszabura és Abátszaló között a 32-16-oson a 35-ös kilométernél hídjavítást végeznek. Albertirsán a Dánosi úton vasúti átjáró építése miatt változott meg a forgalmi rend. A 46-01-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt van korlátozás. A 442-esen Rákóczi-Újfalunál aszfaltozási munkát végeznek. Püspökladány és Báránd között a 42-esen és Báránd és Földes között is korlátozások vannak még érvényben. Útépítése kell számítani Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályás lezárás van érvényben. Mezőhék és Tiszaföldvár között aszfaltozási munkálatokra kell számítani. Nádudvaron az Ady Endre úton közműépítési munkát végeznek. Gyomaendőd és Dévaványa között karbantartás miatt kell jobban figyelni. Tápió szelén útszűkület van a Rákóczi úton. Dózsa telepnél a 311-es 17-es kilométerénél aszfaltoznak. Bárándon a Kossuth úton kell útszűkületre számítani. Ecsekfalva határában a főcsatornánál van útszűkület. Abony és Újszilvás között útépítés miatt kell lassabban haladni. A műszak végére nekem Avril Lavigne dala jutott, a Complicated. Fodor Attila vagyok, Best FM-es szerda délutánt a folytatásra.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Zárva lesz hétvégén a déli pályaudvar. Jól halad a kötelező nyugtaadatszolgáltatás. Holnap már néhol lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Teljesen lezárják hétvégére a déli pályaudvart. Szombaton és vasárnap olyan karbantartásokat végeznek majd el, amelyekkel több korlátozást is meg lehet szüntetni, jelezte közösségi oldalán Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter kifejtette, egyebek mellett javítják majd a váltókat, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, kijavítják a peronok hibáit. Rendbe teszik a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. Szeptemberben több mint 12 millió nyugtáról érkezett adat a NAV-hoz. Ez volt az első hónap, amikor már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is információt kellett küldeni az adóhatóságnak. Ami az e-pénztárgépeket illeti, ezekből a vállalkozások eddig több mint 16 ezret helyeztek üzembe, és mintegy 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki így. A hivatal egyébként évvégéig nem bünteti a mulasztókat. Szeptemberben is rengett a föld a Kárpát-medencében. A Szeizmológiai Obszervatórium 125 földmozgást regisztrált, igaz, ebből csak 22 volt természetes eredetű, a többit bányarobbantás okozta. Olyan

0: földrengés, amit a lakosság is érezhetett, csak egy volt. A Richter skála szerinti 2,5-es erősségű földmozgást Nyíregyházán és Nagykállón észlelték szeptember 17-én. A tükörkép molekulákkal kapcsolatos felfedezésekért jár idén a kémiai Nobel-díj. Bizonyos molekulák, például az aminosavak kétféle változatban léteznek, és a sejtjeinkben lévő fehérjék ezek közül csak az egyiket tartalmazzák. A két díjazott francia és japán tudós rájött arra, ez hogyan alakulhatott ki, és hogyan lehet irányítani az ezeket érintő kémiai reakciókat. A kutatásoknak a gyógyszergyártásban lehet nagy jelentőségük. Holnap már előfordulhatnak záporok, zivatarok, már is mondom a részleteket az időjárásról. Marad a derült idő, a nyugati tájakon lehet több felhő, de csapadékra nem kell számítani. Éjszakára 3 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli értékeket is mérhetünk, északnyugaton viszont jóval enyhébb lesz az éjjel. Holnap nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten még marad a napos idő, déltől már előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél is megerősödik. 22-28 fok között alakulnak a csúcsok, hétvégére visszaesik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Szerda van, úgyhogy pop és rádiós lágerek 120 perc áll előttünk, 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től szerdai rezidensünk DJ Effendi a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift.
2: Best FM, a legjobb zenék, mixben.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 06255555155 Viber és SMS számunk, és infókukat bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Nightshift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Nightshift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is. De olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ FM-i tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy FM-vel helyet cseréljünk. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött. Szusszanunk egy picit, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

blasted. Gonna do some time. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Sikeres a kötelező nyugtaadatszolgáltatás. Életveszélyessé vált az általános iskola Kincsesbányán. Alvó versenyt rendeztek Tokióban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szeptemberben több mint 12 millió nyugtáról érkezett adat a NAV-hoz. Ez volt az első hónap, amikor már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is információt kellett küldeni az adóhatóságnak. Ami az e-pénztárgépeket illeti, ezekből a vállalkozások eddig több mint 16 ezret helyeztek üzembe, és mintegy 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki így. A hivatal egyébként évvégéig nem bünteti a mulasztókat. Idén is sok dolguk volt a vízimentőknek, csak a strandokon majdnem 4400 esetet láttak el. A 415 szakember 61 strandon dolgozott, itt a vízből 56 fürdőzőt kellett kihozni. A szakszolgálat hajói legalább 300 alkalommal futottak ki, és csaknem 100 embert mentettek ki a vízből, de kivontattak műszaki hibás hajókat, és visszaállítottak felborult járműveket is. A búvárok sem unatkoztak, kerestek balesetben eltűnteket, elveszett tárgyakat is. A Balatonból három elsüllyedt hajót emeltek ki. Meghalt egy iskolai programon résztvevő 18 éves lány Hévízen. A Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum végzős diákja a rendőrségi közlések szerint hajnalban vesztette életét egy hévízi szállodában. A kiérkező mentők megpróbálták újraéleszteni, de sikertelenül. A rendőrség vizsgálja a körülményeket, önkezűség vagy idegenkezűség gyanúja egyelőre nem merült fel. Életveszélyessé vált a Kincsesbányai általános iskola épülete, máshol fognak tanulni a gyerekek. A Fejér megyei intézmény 124 diákját érinti az áthelyezés. Ideiglenesen két önkormányzati épületben zajlik majd az oktatás. Alvó versenyt rendeztek Tokióban. A résztvevők egy mérőműszerrel felszerelkezve helyezkedtek el egy kényelmes fekvőhelyen. A zsűri azt figyelte, milyen gyorsan merülnek álomba és mennyire jól szundikálnak. A győztest átszámítva több mint 4 millió forinttal jutalmazták. Az OECD 2021-es adatai szerint egyébként a japánok keveset, naponta átlagosan 7 óra 24 percet alszanak. Marad a derült idő, a nyugati tájakon lehet több felhő, de csapadékra nem kell számítani. Éjszakára 3 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli értékeket is mérhetünk, északnyugaton viszont jóval enyhébb lesz az éjjel. Holnap nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten még marad a napos idő, déltől már előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél is megerősödik. 22-28 fok között alakulnak a csúcsok, hétvégére visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

0: Schroller is szóba kerül a kormányülésen. Pár nap is indul az őszi érettségi szezon. Csoportos medvetámadás történt Erdélyben. Villányi Eszter vagyok. A 2027-es költségvetésről is tárgyal a kormány mai ülésén, ezt a miniszterelnök jelezte közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, napirenden lesz még az országfásítási program és az elektromos rollerrel történő közlekedés szigorítása. Ezen kívül több fontos beruházásról és uniós ügyekről is egyeztetnek. A kormányfő egyébként tegnap több döntésről is tájékoztatott, így például arról, hogy bevezetik a milliárdosok vagyonadóját. Kibővül a kataadózás, mellékállású vállalkozóként, nyugdíjasként, egyetemistaként is lehet választani, és cégeknek is lehet majd számlát adni. Ezzel együtt a főállású katásoknál duplájára 100 ezer forintra emelkedik a havi adó mértéke. A Fidesz közölte, semmilyen adóemelést nem támogat. A javaslatokat társadalmi egyeztetésre bocsátották, jövő szerdáig várják a véleményeket. Jövő hétfőn kezdődnek az őszi érettségik. Legtöbben előrehozott vizsgát tesznek, de rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító vizsgára is van lehetőség. A sorozat a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbenikkel indul. 221 intézményben várhatóan csak nem 25 ezeren érettségiznek majd. Az írásbelik október 22-éig zajlanak, ezután jönnek az emelt, majd a középszintű szóbelik egészen november 20-áig. Hetek óta tartó stagnálás után drágult a benzin. A 95-ös literjéért 5 forinttal kérnek többet. A gázolaj ára továbbra is változatlan a hazai benzinkutakon, írja a holtankoljak.hu. Így most a 95-ös benzin átlagára 641, a gázolai 709 forint. A szakportál arról is ír, hogy a nemzetközi olajpiacon továbbra is jelentős a bizonytalanság. A közel-keleti konfliktus, a szaúd-arábiai infrastruktúrát ért támadások, illetve a mexikói öbölben kialakuló vihar miatt. Három medve támadott rá egy erdélyi gazdára, aki a tehenét próbálta védeni. Az eset Hunyad megyében történt Federi településen. A hatóság szerint Romániában még nem volt példa csoportos medve támadásra. A gazda túlélte, mert felbukkant egy turista csoport, és elijesztették a vadállatokat, de a tehén elpusztult. Marad a derült idő, a nyugati tájakon lehet több felhő, de csapadékra nem kell számítani. Éjszakára 3 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli értékeket is mérhetünk, északnyugaton viszont jóval enyhébb lesz az éjjel. Holnap nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten még marad a napos idő, déltől már előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél is megerősödik. 22-28 fok között alakulnak a csúcsok, hétvégére visszaesik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szerda estét kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és az, hogy félbevágjuk a hetet, az már annyira nem ül, hiszen már több mint felén túl vagyunk, úgyhogy örüljünk, és persze a legjobb zenék kíséretében a Maroon 5 kezdi ezt az órát, ez a Makes Me Wonder.
2: Ez a Night Shift a Best

0: vagytok a péter.
1: Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is

péntek. Hello, yes, it's a, you are a beautiful. Lököm a bókot, még kilépsz a bugyiból. Rám lőtt Cupido és a dumám nem oltás. Hello, Cloutied, a legdurvább dekoltás. Hello, Dóri, olyan Ari vagy. Akarod kérni, hogy hívjalak majd fagyira? Neked nem számít, is BMW, mi mádod a mávot. Tengerhelyet, jó lesz majd aliga. Te vagy a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 1995-ben Montel Jordan szerintem tudta nélkül, de megírta minden idők legjobb péntek esti buli indító dalát, a This is how we do it-et, ami 7, azaz 7-es hétig vezette az amerikai chartlistákat. Aztán nem tudom, hogy mi történt velem, de egyről a kettőre az ember felhagyott a zenéléssel, és lelkésznek állt, úgyhogy a péntek és a szombat után úgy néz ki, hogy már a vasárnap lett a munkanapja. De hogy miért, azt soha nem fogjuk megtudni.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, mostanában ez Justin Timberlake-ből készült elég sok mém. Szerencsétlen ezt vagy bánja, vagy nem, ki tudja, nem is nagyon érdekel. Az viszont biztos, hogy 2000-ben megcsinálta még anno az NSYNC-kel az It's Gonna Be Meat. Viszont Justin úgy mondta ki a meat, hogy az nagyjából hajazott a May-re, ami angolul a május. Úgyhogy nagyjából minden tavasszal eljön az a mém, hogy Justin Timberlake elmondja, It's Gonna Be May. Nem egy nagy sztorim, de nekem tetszik. Na meg a dal is. NSYNC, It's Gonna Be Me, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2001-ben Nelly Furtado még fiatal, törékeny kislányként arról énekelt a Turn of the Lights-ban, hogy milyen nehéz önmagadnak lenni, meg hogy milyen nehéz az, hogyha bizonytalan vagy magaddal szemben. Aztán eltelt 20-25 év, és már azt mondta, hogy fiatal lányok, akik abban a korban vagytok, mint én, amikor megírtam a Turn of the Lights, legyetek önmagatok, legyetek magabiztosak, és nem kell mindenféle kencét az arcotokra kenni, mert az a lényeg, hogy legyen valamilyen szinten egyedi vonásotok, nem kell egyen arcot csináltatni, és mind a két alkalommal akkor is és most is igaza volt, viszont most jöjjön akkor is, tehát Nelly Furtado és a Turn of the Lights.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, bár nem egy karonülő a következő dalunk, attól függetlenül a cím az mindent elmond, mert egyszerűen ebből a dalból és ebből a melódiából, ebből a hangból nem elég. Ez a Soul Searcher és a Can't Get Enough. És tegye mindenki a szívére a kezét, nem így van, ebből tényleg nem elég, de tényleg nem elég.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ma van az állami gondoskodásban élő gyermekek napja. Szeptemberben is rengett a föld alattunk, holnap már lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 25%-os béremelést kérne tűzoltásként a szociális és gyermekvédelmi szektor. Erre a szakemberhiány és a fluktuáció enyhítése érdekében lenne szükség, mondta a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének elnöke a Parlamenti Vizsgálóbizottság előtt. Meleg Sándor szerint az alkalmazottak bérét a jövőben az egészségügyben és a közoktatásban fizetett bérekhez kellene igazítani.

0: szítani. Az egyeztetésen az is elhangzott, hogy jelenleg 15-16%-os a betöltetlen álláshelyek száma. 16 pontos követeléscsomagot fogalmaztak meg az SOS gyermekfalvak gondozásában élő és ott felnőtt fiatalok a gyermekvédelem megújításáért. Az Állami Gondoskodásban Élő Gyermekek Napja alkalmából a megelőzés és a családegyesítés fontosságára, a megfelelő nevelőszülők kiválasztására, valamint a független gyermekképviselet biztosítására hívták fel a figyelmet. A 16 pontban egyebek mellett szerepel még a bántalmazással szembeni zéró tolerancia, az otthonos elhelyezés, az elérhető családterápia és kríziskezelés, valamint a hiteles és empátiával dolgozó szakemberek. Szeptemberben is rengett a föld a Kárpát-medencében. A Szeizmológiai Obszervatórium 125 földmozgást regisztrált, igaz, ebből csak 22 volt természetes eredetű, a többit bányarobbantás okozta. Olyan földrengés, amit a lakosság is érezhetett, csak egy volt. A Richter skála szerinti 2,5-es erősségű földmozgást Nyíregyházán és Nagykállón észlelték szeptember 17-én. Nem keresik tovább a nepáli katasztrófában eltűnteket. Augusztus végén egy gleccser szakadás nyomán kialakult árvízben csaknem 1500-an haltak meg, és több mint 5000 embernek veszett nyoma, köztük három magyarnak is. A katmandúi kormány közölte, lezárta a kutatást, és mostantól a rehabilitációra és az újjáépítésre szeretne összpontosítani, beleértve az utak, hidak újjáépítését is. Az eltűntek családtagjai csalódottságukat fejezték ki a döntés miatt. A hírek végén már is mondom, hogy a következő napokban milyen időre számíthatunk. Marad a derült idő, a nyugati tájakon lehet több felhő, de csapadékra nem kell számítani. Éjszakára 3 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli értékeket is mérhetünk, északnyugaton viszont jóval enyhébb lesz az éjjel. Holnap nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten még marad a napos idő, déltől már előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél is megerősödik. 22-28 fok között alakulnak a csúcsok, hétvégére visszaesik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Szerda este, 9 óra után 3 perccel is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól telik ez a szerda este. Remélem már készültök a kispéntekre, és remélem, hogy várjátok már Robbie Williams-t és Laura Pausinit, hiszen érkezik a Desire.
1: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Villám McQueen által nagyjából egy újabb generáció megismerte Rascal Flatts Life is a Highway című dalát, ami valójában egy feldolgozás, hiszen 1991-ben Tom Cochrane vitte igazi sikerre. Viszont egy a lényeg, hogy utána 2006-ban a Rascal Flatts újra gondolta, a Pixar ezt megerősítette, a Pixar az, aki gyártotta a Verdák című filmet, a többi pedig már történelem, és akinek van gyereke, az tudja, hogy már ismeri, és néha-néha már unja ezt a dalt. Na mindegy, Rascal Flatts, Life is a Highway, most itt a Best FM-en. Life's like a road that you travel on, there's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a híres embereknek az életében mindig van legalább egy olyan dolog, amit felajánlottak nekik, elutasították, majd utána biztos, hogy nagyon bánnak. Ilyen például Will Smith és Neo esete, hiszen ő akkor inkább a vadiói vadnyugatot választotta, vagy éppen Kylie Minogue, akinek a következő dalt, ami nem más, mint a Toxic, felajánlották, viszont ez neki nem tetszett. Úgyhogy átadták Britney Spearsnek. Neki tetszett, megcsinálta, majd utána Grammy-t is kapott érte, Kylie Minogue pedig azóta is lehető rágja ezért a kefét, bár megmondom ezt, hogy annyira nem vagyok benne biztos. Viszont Britney, köszöni szépen, azóta is örülnek, hiszen szerintem. Jön a Toxic!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal szerintem idegen nyelv tanároknál készült, hiszen képzeljétek el, hogy angol és francia szövegrészeket kever, és hozza azt a tipikus 2000-es évekbeli Eurodance hangzást. Német alap, francia elegancia, angol refrén. Kell ennél több? Hát nem, ennél európai receptet szerintem egyetlen egy iskolába se tudtak volna csinálni, bármelyik tantervben. Jön a French Affair, ez a Sexy.

0: my type.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Sikeres a kötelező nyugtaadás szolgáltatás, kihallgatta az ügyészség a miniszterelnököt, csoportos medvetámadás történt Erdélyben. Villányi Eszter vagyok. Szeptemberben több mint 12 millió nyugtáról érkezett adat a NAV-hoz. Ez volt az első hónap, amikor már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is információt kellett küldeni az adóhatóságnak. Ami az e-pénztárgépeket illeti, ezekből a vállalkozások eddig több mint 16 ezret helyeztek üzembe, és mintegy 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki így. A hivatal egyébként évvégéig nem bünteti a mulasztókat. Kihallgatta az ügyészség a miniszterelnököt a mobiltelefonügy miatt. Magyar Péter közösségi oldalán számolt be arról, hogy megtörtént a kihallgatása a 2024. június 21-én történtek miatt, a fejleményekről pedig részletes tájékoztatást ígért. A központi nyomozó főügyészség közölte, hogy a kormányfő mentelmi jogának felfüggesztése után gyanúsítottként hallgatták ki, lopás vétségének gyanúja miatt. Kiemelték, hogy Magyar Péter nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését és érdemi védekezést

0: terjesztett elő. Teljesen lezárják hétvégére a déli pályaudvart. Szombaton és vasárnap olyan karbantartásokat végeznek majd el, amelyekkel több korlátozást is meg lehet szüntetni, jelezte közösségi oldalán Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter kifejtette, egyebek mellett javítják majd a váltókat, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, kijavítják a peronok hibáit. Rendbe teszik a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. Életveszélyessé vált a Kincsesbányai általános iskola épülete, máshol fognak tanulni a gyerekek. A Fejér megyei intézmény 124 diákját érinti az áthelyezés. Ideiglenesen két önkormányzati épületben zajlik majd az oktatás. Három medve támadott rá egy erdélyi gazdára, aki a tehenét próbálta védeni. Az eset Hunyad megyében történt Federi településen. A hatóság szerint Romániában még nem volt példa csoportos medve támadásra. A gazda túlélte, mert felbukkant egy turista csoport, és elijesztették a vadállatokat, de a tehén elpusztult. Marad a derült idő, a nyugati tájakon lehet több felhő, de csapadékra nem kell számítani. Éjszakára 3 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli értékeket is mérhetünk, északnyugaton viszont jóval enyhébb lesz az éjjel. Holnap nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten még marad a napos idő, déltől már előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél is megerősödik. 22-28 fok között alakulnak a csúcsok, hétvégére visszaesik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok. A Bikir szerda este van, 10 óra múlt 3 perccel, és a hétfői válogatott siker után simán mondhatom, hogy az első félidőnek vége, viszont új erőre kapva indul a második félidő. A The Killers kezdi, ezt kérem szépen a Human.
1: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, most jön az a rész, amit már nagyon sokan megszoktak és nagyon sokan várnak. Megnézzük, hogy holnap kit kell felköszönteni névnapja kapcsán. Vágjunk is bele, 8-án Koppány névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a kibővített naptár szerint a Benedettákat, a Benediktákat, a Benitákat, a Bettinákat, a Brigittákat, a Demetereket, a Dömötöröket, az Etelkákat, a Jánosokat, a Magórokat, a Simeonokat és a biztonság kedvéért, hogy ők ne maradjanak ki, a Gittákat és a Jánosokat. Úgyhogy ha van ebből a szerény felsorolásból bárki, aki ott van a családodban vagy az ismerősödben, hallottad a neveket, még egyszer biztos nem fogom elmondani, viszont köszönj fel őket reggel egy SMS vagy egy telefon formájában, és ennyi. Én pedig most hozom Whitney Houstont. Jön a My Love Is Your Love.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, tessék elképzelni, Jennifer Lopez nagyon kiakadt. Nemrég ott volt a párizsi divat héten, eléggé esős volt az idő, viszont szabadtéri volt a felvonulás, és voltak olyan trógerek ezek a rendezők, hogy azt mondták neki, tessék összecsukni az esernyőt, mert eltakarhatja a színpadot. Elsőre persze J.Lo ezt olyan volt, mint hogyha meg sem hallotta volna, aztán amikor már így irányzottan neki szólt, hogy drága énekesnőnk, csukd össze, légy szíves, vagy ki leszel vezetve, akkor nagyon megsértődött, de szólt a biztonsági személyzetnek, hogy el azzal az esernyővel, úgyhogy rommázott, pedig nagyon jól nézett ki, talpig barnába volt, haj belőve, smink belőve, nem tudom, mi lett a divat bemutató végére, de megmondom őszintén, annyira nem is érdekel. Viszont anno csinált nagyon jó dalokat, most jön tőle a Play!

Is that a crime? All right then.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, megmondom őszintén, nagyon szerencsésnek tartom magam azért, mert láthattam annó élőben Stinget, és segít, amikor a Hősök terén több százezer ember előtt fellépett, és ott voltam a backstage-ben, amikor elvonultak, hát az tényleg egy mámor volt, egy teljesen más energia, szinte egy teljesen más aura vonult el mellettem. Most mondjuk igaz, hogy nem Shaggyvel érkezik Sting, hanem Craig Daviddel, de szerintem a minőség ugyanaz, jön a Rise and Fall.

0: but she was mad and sad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenéket, csodás szerda éjszakát kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és az van, hogy egy órára vagyunk a kis péntektől, a csütörtöktől, úgyhogy mindenki örüljön, én is nagyon örülök, és Sarah Connor is nagyon örül, hiszen anno nagyon szerették őt, jön a Let's Get Back to Bad Boy.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best
4: FM. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world, with my girl Sarah. Brand new diva.

0: your boy TQ, West Coast, for life.
1: Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, megnézzük, milyen idő vár ránk a csütörtöki napon, azaz holnap. Na vágjunk is bele. 11 fok lesz reggel, vagy hajnalban, ki mikor kell. 25 fok lesz napközben. Eddig mind nagyon jó, olyan volt, mint tegnap. Csak egy kis változás, hogy erős, szeles napunk lesz, jó sok felhővel és záporok, zivatarok várhatóak, úgyhogy vége van az esőmentes időszaknak, vége van annak, hogy nem kell nálunk esernyő legyen, hanem itt minden változik, azért már, ahogy nézem, jön az ősz elég rendesen, és önnek mondjuk kevesen örülünk, én sem. Na mindegy, viszont Will Smith is jön, ő talán hoz egy kis nyarat, bár nem ezzel, ez a Man in Black.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, be kell vallanom, én nagyon kritikus vagyok azokkal szemben, meg azokkal kapcsolatban, akik egy teljesen más szakmából vállalnak valami hasonlót. Mint például, amikor Kelly Clarkson énekesből úgymond egy talkshow műsorvezetővé, angolul talkshow hostá vált, és hát azért belenéztem a biztonság kedvéért, hogy ne csak rosszat mondjak róla, és sajnos meg kell köveznem saját magamat, mert hogy vannak nagyon jó interjúi, vannak nagyon jó kérdései, és vannak nagyon komoly világsztárok, akik csak neki nyilatkoznak. Úgyhogy Kelly Clarkson, én most azt tudom mondani, hogy elfogadlak ott a kanapén, már annyira nem szívesen teszem ezt. My life would suck without you. Hát mondjuk én ezt nem tudom elmondani rólad, de te lehet, hogy rólam, na tuti nem. Mindegy, valaki valakiről tuti.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nézd, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk. Ez a Best FM Magyarország vagy Best FM Hungary. Tudjátok nagyon jól mi a dörgés, arra kérünk titeket, hogy keressétek meg ezeket az oldalakat, hogyha megvan, akkor vizsgáljátok meg ezeket az oldalakat, és hogyha ez is megvan és elnyert a tetszéseteket, akkor kövessétek és lájkoljátok be ezeket az oldalakat, mi pedig nagyon szépen köszönjük. Haj, micsoda stílusosan mondtam, legalább annyira, mint ahogy Carl Wolf azt énekli, hogy...

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ide, és lassan tényleg könnyezek, mert annyira fáradt vagyok, tehát ez a hajnal és éjszaka azért nem egy könnyű mulatság, úgyhogy nem húzom tovább az időt. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Holnap is találkozunk este 8-tól éjfélig. Itt várlak titeket, úgyhogy mindenkinek jó éjszakát, szép álmokat. Én pedig elhúztam, Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Ciao, ciao, és persze, ciao! Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

sending out a message right.

She can come along.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love goes.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.